What?

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszintcsökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabban a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna másságában, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergiahivatal elnökével és elnök helyetteseveivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
2: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Hát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
3: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban. Ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
4: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér egyéniség, vagy akár több is. De hogy látod itt az OSE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
3: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
6: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Rádiós FM.
1: Összeköt.
2: Összeköt.
3: Csúszik az este.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Év végére készül el az új magyar oktatási stratégia, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Visszajövőbe munka című koncepció kiemelten foglalkozik a digitális környezettel, a mesterséges intelligenciával, emellett új nemzeti alaptanterv kidolgozását, átfogó szövegértésfejlesztési programot, valamint a központosítás lebontását irányozza elő. A tárcavezető hangsúlyozta, a reformokat széleskörű konszenzusra építik. Reakciójában a Fidesz közölt, a szakmai vitákat és a tananyag korszerűsítését támogatják, de elutasítják, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cseréljék, írja az MTI. Közel 40 millió forint értékben lopott el két autót egy 17 éves fiatal és két gyermekkorú társa vasárnap egy pécsi kereskedésből, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. A fiatalok ablakbetörés után szerezték meg a kulcsokat, majd a kaput áttörve hajtottak el a járművekkel. A rendőrség két órán belül elfogta az elkövetőket és megtalálta a gépkocsikat Mohács térségében, miután a 11 és 13 éves fiú Kisnyárádon árokba hajtott. A 17 éves lánycsóki fiatalt, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
2: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakkmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű SE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. A TNT úgy itt a szó című vadonatúj slágere után 6 óra 7 perckor megkezdjük a mai Élesztő című műsorunkat. Ez a Paks FM ébresztő műsora. Aki itt van velünk, annak jó reggelt, szép jó reggelt kívánok. Remélem, hogy jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Annak pedig, aki már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Remélem, hogy a ma reggelben is olyan témákat tudok hozni nektek, ami feldobja a reggeleteket és gyorsabban telik általa a nap, illetve a munkaidő. Nos, hát kezdjük akkor azzal, hogy felhívom a figyelmeteket arra, hogy jövő héten kezdődik szeptember 28-án a múzeumi kávénapok itt a Paksi Városi Múzeumban, és egy kávéútlevelet tudtok felvenni az intézményben, amivel hát bejárhatjátok a paksi kávézók egy részét, pecsétet gyűjthettek, és egy nyereményjátékon is részt vehettek. Szerintem érdemes kipróbálni, nagyon, nagyon jól hangzott, amikor Oswald Editék itt voltak nálunk, és meséltek Pekárikné Bakó Eszterrel erről a programról, úgyhogy érdemes odafigyelni a múzeum programjaira. És az Atomenergetikai Múzeumban is lesz Múzeumok Őszi Fesztiválja most pénteken, úgyhogy mind a kettő múzeumban érdemes ellátogatni. Ja, és azt nem mondtam, hogy a Paksi Városi Múzeumban pedig 26-án lesz az a családi nap, aminek keretében arról emlékeznek meg és ünneplik meg, hogy 10 éve újították fel a Deákházat és a Paksi Múzeumot. No, akkor ennyi közérdekű információ után nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egy pillanat, már is nézem. Balesetről szerencsére nem tudok beszámolni, ezt mindig nagyon-nagyon szeretem mondani, hogy nincs baleset, és természetesen van egy-két útépítés, amit már megszokhattatok. Ezekre oda kell figyelni, óvatosan kell közlekedni, többek között az M6-os autópályán, a 6-os számú főúton, illetve az 51-es, 52-es és 53-as főutakon, valamint az 56-os főúton. Ugye itt vagy félpályás lezárásra kell számítani, vagy jelzőrös irányításra, hol, mire. A lényeg, hogy vezessetek óvatosan, és mindig legyetek figyelemmel arra, hogy bármilyen akadály közbe jöhet, vagy szembe jöhet, úgyhogy nem kell száguldozni. És akkor az időjárásról egy pár szót. Az időkép előrejelzése szerint ma eleinte napos idő lesz, majd délután északnyugat felől egy hideg front hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen elered az eső, sőt záporok is kialakulhatnak. A nyugati-délnyugati szél sok felé élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 8, délután pedig 20 fok körül alakul. Itt most a stúdió hőmérő jelenleg 12 fokot mutat. De egyébként érdekes, mert most autóval érkeztem ide a stúdióba, és az autóm hőmérője viszont 9,5 fokot mutatott. Hogy hol az igazság, azt nem tudjuk, lehet, hogy valahol középen, de a lényeg, hogy azért öltözzetek fel, mert most már egy kicsit ez klasszikus hűvös őszi reggelünk van. Aztán holnap a napsütést felhőátvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati, a Dunától keletre viszont kevesebb helyen támadhat fel az északi-északkeleti irányú szél. Kora reggel 4:11, délután pedig 17-22 fokot mérhetünk, és hogyha előre nézünk egy kicsit vasárnapig, akkor azt látom, hogy a hőmérséklet a következő pár napban az emelkedni fog, vasárnapra már akár 26 fokot is mérhetünk, úgyhogy jön a vénasszonyok nyara. Ennyit az időjárásról, és akkor nézzük, hogy kik érkeznek a ma reggel folyamán, akikre érdemes lesz odafigyelni. Márkusz Zalán a Zene Világnapja alkalmából érkezik hozzám, ugye a Csengedénes Kulturális Központ igazgatója, mert hogy a Zene Világnapján, ami egyébként október 1-ére esik, de október 2-án fognak ezzel kapcsolatban egy fantasztikus paksi produkciót bemutatni a Csengedénes Kulturális Központban. Nos, ha tudni szeretnétek, hogy miről van szó, akkor 7:30 után is tartsatok velem, mert mert Szalán akkor érkezik hozzám, és meg fogjuk beszélni, ki fogjuk dumálni, hogy mivel is készül a csengely ebből az alkalomból. Aztán 8 órára Matús Dóra érkezik, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének munkatársa, akivel egy újabb képzésről fogunk beszélni, amit a kistermelőknek tartanak, méghozzá nyugtaadási kötelezettség kapcsán. Aztán 8:30-kor Szabó Zsolt Ordas polgármestere lesz a vendégem, ugyanis az idei teit napot Ordas tartotta, és Szabó Zsolt pedig 36 éve polgármestere a településnek, tehát ő még emlékszik arra, hogy hogyan jött létre a teit, és mi volt az eredeti célja, úgyhogy egy kicsit faggatni fogom arról is, hogy változott-e akár a polgármesteri felfogása ez idő alatt, illetve a teitnek a szerepe itt a térségben. Úgyhogy érdekes vendégeim lesznek, és akkor természetesen, ahogy azt már megszokhattátok, hozok sok-sok jó zenét, Páfi Kati kolléganőm jó voltából bekukkantunk a mesterséges intelligenciáról szóló konferenciára, illetve szó lesz majd a Gerjeni Diákok Hangja elnevezésű témanapról, amit a Gerjeni iskolában tartottak, úgyhogy tartsatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Egészen 9:30-ig a mikrofonnál Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is, ébredjetek velem.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Paksi Origamisztól hallhattátok a Lélegezz című dalt 2020-ból. Nagyon jól sikerült sláger szerintem, remélem nektek is tetszett, és a folytatásban pedig majd a Gerjeni Diákok Hangja elnevezésű témanapról lesz szó az általános iskolából, de előtte még nézzük, hogy mi a helyzet a mai nappal. Ugye szeptember 24-e csütörtök van, amikor is a Gellértek és a Mercedesek ünneplik a névnapjukat. Gellért és Mercedes nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok ezúton is innen a stúdióból. Legyen szép napjuk és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen azoknak is, akik itt vannak már velünk ilyen kora reggeli órán, egészen pontosan 6 óra múlt 20 perccel, mindjárt 21, és odakint az idő az 12 fokot, illetve a stúdió hőmérő 12 fokot mutat. Természetesen vigyázzatok az utakon, most jelenleg balesetről nem tudok nektek beszámolni szerencsére. És akkor a folytatásban pedig, ahogy ezt ígértem, akkor a Gerjeni témanapról lesz szó. A Gerjeni Általános Iskolában ugyanis egy különleges témanapot tartottak, Diákok Hangja elnevezéssel, és ezt az új tematikus napot, ezt bizony az igazgatónőtől megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium hozta létre, amivel az volt a célja, hogy bevonják a diákokat és a demokratikus intézményrendszer működését megismertessék velüket. Nos, a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskolában dr. Magóné Tóth Gyöngyi mesélte el, hogy miről is szólt ez a témanap, úgyhogy a következő percekben őt hallhatjátok.
2: Az a pontos neve, hogy Gyermekek és Diákok Hangja, és az új miniszterasszony Lannert Judit hirdette ezt meg. Ez egy új témanap. Eddig is szoktak lenni témanapok az iskolában, de ez egy új dolog. Hogy ahhoz, hogy az iskolát jobbá tegyük, ahhoz kérdezzük meg a diákokat arról, hogy milyen számukra a jó iskola. A Gerjeni Kenesei Iskola programja is erre épül, és gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában.

0: És mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene? Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek szegyűjtik, vagy összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Nyilván nem teljes mértékben fogjuk tudni megvalósítani, de lesznek közte olyan elemek, amit igen. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból. Mit szeretnének a diákok megvalósítani Gerjenben? Nagyon-nagyon okos ötleteik vannak, rendkívüli módon kreatívok. Aztán ezt a diák képviselő testületi ülést megnézik a képviselők is, a gerjeni képviselők, a felnőttek, akik ebben az időpontban itt ülnek az iskolában. És kiértékelik és válaszolnak a diákoknak a kérdéseire. Tehát ez egy óriási élmény nekik, hogy ők is javasolhatnak, sőt, hát ugye dönthetnek is, bízunk abban, hogy amiről a diákok képviselő testülete dönt, nem elrugaszkodott dolgokról beszélünk, azt esetleg az igazi képviselő testület is meg fogja fontolni, és esetleg el is fogja fogadni.
1: Ez tök jól hangzik. Remélem, hogy a gerjeni általános iskolásoknak sikerült olyan ötleteket adni a gerjeni képviselőtestületnek, amit meg fognak valósítani. A gerjeni Kenesei Albert általános iskola igazgató nőjét, dr. Magóné Tóth Gyöngyit hallhattátok. Az Oktatási Minisztérium által létrehozott Diákok hangja elnevezésű tematikus nap kapcsán most egy kis zene következik, a zenék után majd Robi hozza a híreket, és a hírek után még mindig a gerjeni Diákok hangja elnevezésű tematikus nappal fogjuk folytatni, csak Romhányi Károlyt, a település polgármesterét fogom kérdezni.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trump-al az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trump-al szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná, írja az Index. Az ukrán elnök kijelentette, nyitott az energetikai csapások leállítására és egy Vladimir Putyinnal közös háromoldalú csúcs találkozóra is. Ugyanakkor plusz Patriot légvédelmi rendszereket kért az amerikai elnöktől a térre készülő Ukrajna védelmére. A Kreml reakciójában közölte, Putyin nyitott az amerikai elnökkel való egyeztetésre, ám az ukrán féllel való találkozót alapos szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartja. Donald Trump pedig a felek megállapodását sürgette, rávilágítva, hogy az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt a gázolaj ára világpiaci szinten emelkedik. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabba a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergia Hivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbrököz utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg, a járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesettel érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakkmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű SE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 37 perckor folytatódik az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Én Harmad Gabi vagyok, köszöntök mindenkit, jó reggelt, sziasztok! Remélem mindenki jól aludt, és ha velünk tartotok, akkor pedig jól érzitek magatokat, informatívnak találjátok azokat az információkat, anyagokat, amit hozok nektek a reggel folyamán. Ugyebár szeptember 24-e csütörtök van, azaz a Gellértek és a Mercedesek ünneplik a névnapjukat, tehát ha valakinek van ilyen nevű ismerőse, ne felejts el felköszönteni. Egyébként odakint 12 fokot mutat a stúdió hőmérő, úgyhogy hűvös van, azért töltözzetek fel, és az utakon egyelőre azt látom, hogy baleset nincsen, ha minden jól megy, akkor ez így is fog maradni. És akkor a folytatásban pedig továbbra is a Gerjeni Kenesei Albert általános iskolával folytatjuk, mert hogy még Robi hírei előtt kezdtünk beszélni a Diákok Hangja elnevezésű új tematikus napról, ahol egyébként dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatónő beszélt az Oktatási Minisztérium által létrehozott új témanapról, aminek a célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése volt. Nos, ugye elhangzott az igazgató nőtől, hogy gyakorlatilag a gyerekek például megcsinálnak egy teljes képviselő testületi ülést, idézőjelbe egy órára ők irányítják Gerjent, és hozhatnak ötleteket azzal kapcsolatban, hogy mit kellene megvalósítani, amit reményeik szerint a képviselő testület meg is fog valósítani, illetve a másik része pedig az ennek a témanapnak, hogy megkérdezik a diákokat a véleményükről, és hogy hogyan, milyen lenne egy jó iskola. No, hát ennek kapcsán természetesen azért nem csak az igazgatónővel, hanem Romhányi Károly, a Gerjen község polgármesterével is beszélgettem, aki elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonképpen kettő szerepben vesz részt a programban. A következő percekben tehát Romhányi Károlyt, Gerjen község polgármesterét hallhatjátok a Diákok Hangja elnevezésű témanappal kapcsolatban.
2: A legnagyobb örömömre megkeresést kaptunk a Gerjeni Általános Iskolából, hogy a Diákok Hangja elnevezésű program keretein belül szeretnék, hogyha az önkormányzattal közösen gondolkodva a gyerekeknek, diákoknak meg tudnánk mutatni azt, hogy milyen együttműködésben dolgozni, milyen csoportosan dolgozni, és bemutatjuk nekik a demokráciát úgy alapvetően, illetve magát az önkormányzatiságot. És a program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a tanórai kereteken belül ugye a diákok megnézhetik az okostáblákon keresztül minden egyes tanteremben, hogy mi történik ezen a diák önkormányzati ülésen, úgyhogy szerintem ez egy kifejezetten jó dolog, és a technika vívmányait így tudjuk használni, itt az elmúlt évek fejlesztési, ezek most nagyon jól jönnek itt a program keretein belül, illetve mi még egy dologgal próbálunk kedveskedni, itt minden évben meg szoktuk tenni, minden általános iskolás tanulónak gyakorlatilag egy hátizsákot, egy tornazsákot tudunk odaadni, az Otthonod Jövője Gerjen logójával ellátva, és próbálunk ezzel kedveskedni a gyerekeknek a tanévnyitó keretein belül.
1: Az Otthonod Jövője Gerjen nem is rossz kezdeményezés. Egyébként szerintem, ha valakit megkérdeznek a véleményéről a települések kapcsán, és odafigyelnek rá, akkor annál inkább otthonának érzi azt a települést, úgyhogy e tekintetben szerintem ez egy tök jó dolog ez a témanap, hiszen a gyerekek már a kezdettől fogva egy picit beleszólhatnak a saját életükbe és a saját jövőjükbe, és ennek okán szerintem sokkal jobban fognak kötődni is a településhez. És természetesen azért arról is emlékezünk meg, ha már Diákok Hangja és témanap, hogy ilyen Pakson is volt, úgyhogy jó úton jár Paks is, Gerjen is e tekintetben. Egyébként a gerjeni polgármestert, Romhányi Károlyt hallhattátok az imént, és a folytatásban jöjjön egy kis zene, méghozzá az NSYNC-től játszom most a Bye Bye Bye-t 2001-ből, utána a zenék után pedig majd hozom a közlekedési híreket, ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon, szóval maradjatok továbbra is velem, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Közlekedési híreket ígértem nektek, de aztán eszembe jutott, hogy úristen, valami elmaradt, és hát nem más, mint a programajánló, úgyhogy ezt mielőtt a közlekedési híreket hoznám nektek, előtte gyorsan azért elmondom, hogy milyen programokra számíthatok a következő napokban, illetve a mai nap folyamán. 24-én, tehát a mai napon 19 órakor a Csengely-Dénes Kulturális Központban a Macskafogó című musicalt tekinthetitek meg, a Magyarok Dalszínház előadásában. Ez pontosan az a Macskafogó, amit egyébként 1986-ban meseként megismerhettetek, úgyhogy lesz Tájfel, Grabowski és a többiek. Érdemes lehet ellátogatni tehát a Csengely-Dénes Kulturális Központban, hiszen egy ikonikus mesét állítanak színpadra. Aztán szeptember 25-én egészségnap lesz, méghozzá Bölcskén. Erről Botosné Verba Ágnesről is beszélgetünk. Többek között lesz székjóga, vagy éppen az Egészségünk a kezünkben címmel egy előadás, amit dr. Felföldi Ferenc, a Paksi Gyógyászati Központ gastroenterológusa tart, de emellett az illatok hatásáról is szó lesz. Lehet kóstolni egészséges falatokat és mikrozöldeket. Mint megtudtam, a mikrozöldek azok egy kicsivel nagyobb részei a virágnak, mint a csíra, tehát annál már egy kicsit fejlettebb, de még nem a teljesen kifejlett növény. És természetesen lesz szellemi frissességet, tesztelőteszt is, és reggel egy közös sétával indul majd az egészségnap, és elmaradhatatlanok a különböző vérnyomásmérés, koleszterin és húgysavmérés, illetve vércukormérés, tehát ezek a megelőző intézkedések. Bölcske, Bölcskei Rendezvényház, szeptember 25-e reggel 8 órától délután 15 óráig tartanak a programok. Aztán, ha megyünk tovább, 26-án Kalocsára tudunk átutazni. 18 órakor kezdődik, ugyanis Rákesz Gergely Mozart orgona koncertje. Szenzációs a hozzáállása szerintem a zenékhez, úgyhogy őt egyszer mindenképpen érdemes meghallgatni. Ha még nem hallottátok, akkor menjetek el. Fantasztikus művészről van szó. Aztán szeptember 26-a, tehát még mindig szombatot írunk, szombat 10 órától 17 óráig a Paksi Csengely-Dénes Kulturális Központban vért lehet adni a légimentőkkel, és mivel a légimentők vannak, ezért a mentőhelikopter is kitelepül majd a véradás helyszínére, és onnan kerül riasztásra, tehát ha valaki esetleg gyermekkel szeretné megnézni közelebbről a mentőhelikoptert, akkor ezt is meg lehet tenni, vagy ha nem gyermekkel, csak saját magának, akkor természetesen ezt is meg lehet tenni. Még egyszer mondom, szombaton 26-án 10 órától 17 óráig. Aztán szintén szeptember 26-án lesz a Gemenc hangja könnyű zenei énekverseny diákok részére. 10 órától lehet majd meghallgatni a versenyzőket a Babits Mihály Kulturális Központban Szekszárdon. Aztán szeptember 26-án, tehát még mindig szombaton van az önkéntesek napja is, Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban 10 órakor kezdődik, és egy ilyen mentálhigiénés műhelyen lehet, vagy műhelyre lehet számítani. Aztán szeptember 28-a, még mindig Szekszárd, és még mindig a Babits Mihály Kulturális Központ 19 órakor, Janklovics Péter, a Bérkötelez című önálló estjét lehet megtekinteni. Janklovics Péter többször volt az elmúlt időszakban Pakson, egy rendkívül jókedélyű, nagyon kedves, nagyon jó pofa fickó, és emellett pedig elképesztő jól improvizál, mert hogy ugye legutóbb a Beugrók című improvizációs esten volt itt Pakson. Szeptember 29-e író-olvasó találkozó Pakson, méghozzá Csengely-Dénes Kulturális Központban, és a vendég Hidasi Judit, akivel Tóth Judit beszélget, szeptember 29-én kedden 17 órakor a Csengely-Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában, tehát ide az irodalom szerelmeseit várják értelemszerűen. Aztán Tolnán lesz egy gyermekprogram, Fogfájós vaddisznó című meseszínház érkezik majd szeptember 29-én kedden 10 órára a Tolnai Művelődési Központ és Lovarda épületébe. Illetve beszéljünk akkor a színházi évadokról, mert szerintem ez is nagyon-nagyon fontos. A Csengely Dénes Kulturális Központ is meghirdette a bérleteit, többek között a Latinovics bérletet, a Móricz bérletet, illetve egy teljesen új bérletet, ezt úgy hívják, hogy szabad bérlet, és ezt a szabad bérletet kortárs darabokkal, illetve kicsit szabadabb rendezésű darabokkal, nem annyira kőszínházi élményt nyújtó darabokkal töltik fel, és olyan ismert művészek jelennek meg, mint például Alföldi Róbert neve, vagy éppen Túróci Szabolcs, Mucsi Zoltán, tehát nem tűnik rossznak ez a bérlet sem, érdemes lehet megnézni mindegyikben a kínálatot. Kalocsai Színházba tudomásom szerint már teltház van, de a Kalocsai Színházat is folyamatosan mondjuk azokat az előadásokat, aminek még van szabad helye természetesen. És október 1-e az Idősek Világnapja. Az Idősek Világnapja alkalmából lesz szintén egy nagyon jó kis program. Ezt majd Márkusz Zalántól ki fogom kérdezni, hogy miről fog szólni. És a Zene Világnapja lesz a másik, amiről ma reggel 7:30 után beszélgetni fogunk. Szóval, ha szeretnétek tudni, hogy mivel készülnek erre a két napra, akkor tartsatok továbbra is velünk, és hallgassátok a Paks FM élesztő című műsorát.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most közlekedj velünk!
1: És akkor most már tényleg hozom a közlekedési híreket. Nos, balesetről szerencsére nem tudok beszámolni, legalábbis az útinform információi szerint a Vétel körzetben baleset nincsen, és egyébként azon kívül sem látok jelen pillanatban. Reméljük, hogy ez nem is fog változni, viszont van egy-két autóút, útépítés, például az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, itt az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik, tehát vezessetek óvatosan, lassan közelítsétek meg ezt a szakaszt, illetve szintén az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémind csomópont közelében a 171-es és a 172-es kilométer között is aszfaltoznak. Itt is a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Aztán nézzük az összes többi utat, ami a vételkörzetet érinti. Az 51-es főúton a Duna túlpartján Kalocsánál aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon, 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket, illetve az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, így a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, emiatt napközben állandósulhatnak a torlódások. Az 53-as főúton Kiskunhalas átkelési szakaszán az 54-es és az 56-os kilométer között karbantartási munkát végeznek, itt is útszűkületre kell számítani, és az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Végül, de nem utolsó sorban, az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között, a 9-es és a 21-es kilométer közötti szakaszon reggel 7 és délután 4 között lassan mozgó kasszálógép lassíthatja a forgalmat. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és másokra. Tudjátok, az a lényeg, hogy mindenki épségben hazaérjen.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy egyórás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géci László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Német Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható. Betörte egy üzlet kirakatát egy faddi férfi, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Augusztus 21-én tett bejelentést egy faddi üzlet tulajdonosa, mert egy ismeretlen férfi 150 ezer forint kárt okozott, mikor beütötte az üvegét. Az adatgyűjtés során több szemtanú megerősítette, hogy egy 40 év körüli helyi férfi rongálta meg a kirakatot. Még tartott a szemle, amikor a rendőrök észrevették, hogy a gyanúba keveredett férfi kerékpárral közelít feléjük. Az egyenruhások megállították, majd elszámoltatták, később pedig előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi mindvégig együttműködő volt, elismerte, hogy betörte az üveget. Mint elmondta, egy családi vitát követően vezette le így a feszültséget, amit azóta megbánt. A tolnai rendőrőrsön rongálásvédség és garázdaságvédség miatt indított ügyben a nyomozást befejezték a rendőrök, és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal adták át az ügyészségnek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
4: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani, ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
5: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér egyéniség, vagy akár több is. Te hogy látod itt az ASE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
4: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi, de mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő.
1: 7 óra 10 perckor folytatódik az Élesztő, Téden is lágere, illetve a Bonnie M feldolgozása után, és a folytatásban pedig egy mesterséges intelligenciáról szóló konferenciáról lesz szó, mert hogy régiónkban először rendeztek AI konferenciát, az impresszív.hu Kft. És a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, vagyis a FIVOSZ szervezésében és Cseh Tamás országgyűlési képviselő fővédnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartották, főként a kis- és középvállalkozók számára ezt a konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az impresszív.hu ügyvezetője, a FIVOSZ Tolna vármegyei alelnöke Pálfi Kati kolléganőnknek kiemelte többek között, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának. A következő percekben Mózsa Ferencet hallhatjátok.
2: Leginkább mi a kis- és középvállalkozásokat céloztuk. Ugye mi a szakmánk lévén is találkozunk nagyon sok kis- és középvállalkozóval, akik valójában ott állnak azelőtt, hogy az AI-t szeretnék használni a mindennapokban, a munkájuk során, keresik azokat a megoldásokat, hogy milyen folyamatokat tudnak az AI segítségével egyszerűsíteni, esetleg automatizálni, gyorsítani, hatékonyabbá tenni, és nekik szerettünk volna itt az előadás során, az előadók által olyan valós példákat felhoz, amivel gyakorlatilag megkapják a választ a keresett kérdésekre, illetve találnak olyan pontokat is, ahol látják azt, hogy hol nem szabad használni, vagy esetleg milyen veszélyei vannak ennek a technológiának.
3: Tehát mind elméleti, mind a gyakorlati úton tapasztalásokat szerezhettek itt a mai nap folyamán. Hogy érzed, mivel a tarsolyukba mehettek haza?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Kaptak hideget is és meleget is, ha úgy tetszik. Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült.
3: Látom, hogy itt a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége is jelen van.
2: Jó, magam vagyok a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOSZ-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
1: Hát igen, hogyha fogadnom kellett volna, hogy kik nyitottabbak a mesterséges intelligenciára és az AI megoldásokra, akkor valószínűleg azt mondtam volna én is, hogy a fiatal vállalkozók, hogy ők lehetnek az úttörői, de azért azt gondolom, hogy van egy-két régi motoros, aki felismeri az ebben rejlő lehetőségeket és esélyeket is, és mondjuk beépíti a vállalkozás mindennapi működésébe a mesterséges intelligencia használatát. Persze nem csak előnyei és nem csak esélyei vannak a mesterséges intelligenciának, hanem azért veszélyekkel is teli, tehát meg kell tudni tanulni, használni. Sipos Zoltán marketing stratéga beszélt többek között ebben a témában a mesterséges intelligenciáról szóló konferencián, úgyhogy a következő percekben Sipos Zoltánt, a Kreatív Kontroll alapítóját hallhatjátok.
3: Véget ért az AI konferencia itt Pakson, az Erzsébet nagy szállodában. 4 előadás volt. Közöttük az egyik előadást Sipos Zoltán tartotta, akit, hát itt mindenki úgy nevezett, hogy AI kutató. Nem tudom, hogy te is egyetértesz-e ezzel. Minden esetre az előadásod lehengerlő volt mindenki számára.
4: Szerintem nem úgy kell megközelíteni. Az AI valóban előttünk álló, nagyon izgalmas, és egyben esélyekkel és veszélyekkel is teli kérdését, hogy most mi ezt támogatjuk, vagy ellenezzük. A tech optimisták azt mondják, hogy minden nagyon jó lesz, hiszen minden technológiai fejlődés csak az emberiség javát szolgálta, zárójel neutronbomba, zárójel bezárva. Míg a negativisták, a kritikusok azt mondják, hogy azért előfordulhat az, hogy valamikor a technológia már az ember kárára szolgál. Én azt mondom, hogy nézzünk a kettő közé. Mindenképpen van egy fejlődés, egy evolválódás, és ez nem csak az emberre, és nem csak a természeti környezetre jellemző, hanem a technológiára is, amelyet az ember hoz létre. Eljutunk mindenképpen egy olyan szintre, ami eddig nem létezett, csak ez a fajta gyorsulás, még mondjuk az 1800-as évek elején 36 év kellett az első olyan vasútvonalig, ahova a rakétát, mint gőzmozdonyt be lehetett helyezni, aztán az internetnél már mondjuk kellett 4 év az első 50 millió weboldalig. Most már az a helyzet, hogy egy nyelvi modell meghaladása az néha már néhány hétnek a feladata, úgyhogy más a sebesség, de a cél nem. Szerintem a cél az emberi jólét, és hogy feltegyük azokat a kérdéseket, hogy a minket szolgáló technológia jelenthet-e valamilyen ponton veszélyt. A mai előadásomban én azt mutattam be, hogy igen, vannak veszélyek, de ezen veszélyek mindegyike abból ered, hogy az ember nem érti a technológiát, amit használ, vagy amit létrehoz. Ha viszont van annyi szociológia és akár filozófiai érzékünk, hogy feltesszük azokat az alapvető kérdéseket, hogy szolgál engem a technológia, és én hogy szolgálhatom a társadalmat, akkor ez önmagában jelent egy védőhálót. Valahogyan ma ezt jártuk körül.
3: Milyen negatív és milyen pozitív hozadéka lehet?
4: Az AI egy kognitív mankó. Megerősíti mindazt, amit tudok. Gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz. Lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást. Azért egy ember elketyeg 2000 kalóriából egy nap, tehát egy rendkívül hatékony, energiahatékony gépezet, viszont az agyunk használja a legtöbb energiát, glükózt von el a gondolkodás. A legnagyobb kockázat az emberi, hogy átadom a döntést, a mérlegelés jogát egy eszköznek, hogy ne kell annyit gondolkodnom, és amikor már a harmadik, negyedik levelet fogalmazza meg helyettem az AI, vajon én tudom-e, hogy miről van szó, elolvastam az előzményeket, képben vagyok-e, az emberi mérlegelés jogát és képességét kiengedtem a kezemben. Ez az én felelősségem, az az alapelv, amit én képviselek, hogy a human in the loop, tehát az ember a folyamatban, a döntéshozó, a mérlegelő szereplő, az nem vonulhat háttérbe. Az összes károkozás alapja az, hogy valahol nem volt egy ember, aki megállíthatta volna a folyamatot.
3: Mi az, ami ebbe az irányba vitte önt és az érdeklődését?
4: Én azért szoktam a stratégiai AI szakértőt használni, mert nekem ez munkaszerződésemben így volt a hazai AI szabályozáson dolgozó munkacsoportban, tehát ezt ugye adták nekem, ez volt a munkaköröm, úgyhogy én ezt merem használni. Én úgy kerültem ebbe az egész vonalba, hogy már az elmúlt 11-12 évben is marketing oktatóként, kommunikációs tanácsadóként dolgoztam, és már a 2017-ben is felhívtam a figyelmet arra, hogy az AlphaZero nevű Google által kiadott sakkozó program, az nem, hogy minden sakkozót megver, mert ez 97-ben már megtette a Deep Blue, hanem, hogy minden sakkozó programot is, nem minden szemét, minden sakkozó programot is meg tud verni, mindössze néhány órás öntanulás után. És én akkor beleragadtam ebbe 2017-ben, hogy hova vezethet az, hogyha egy eszköz jobbá válik, mint egy ember. Föltettem azt a kérdést, hogy lehet-e, hogy a sakk egy ponton hobbi, de akkor a matematika lehet-e hobbi ugyanezen a

0: Adási feladatot is róránk.
1: Sipos Zoltán marketing stratégát hallhattátok, aki előadóként vett részt a szeptember 18-án megtartott első AI konferencián Pakson. Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek, ez volt a konferencia címe. És a Fivosz, illetve az impresszív.hu Kft. Közösen szervezték Cseh Tamás országgyűlési képviselő fővédnöksége alatt, és számtalan érdeklődőt vonzott maga a konferencia, van, akit a kíváncsiság hajtott, többek között Dávid Csabát is. A következő percekben őt hallhatjátok.
2: Kíváncsiság hozott alapvetően ide. Alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, és igazából, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Amivel pluszban még találkozott az ember, az a veszélyei, illetve az azokra adott válaszok.
3: Nyugodtabban távozol, vagy egy kicsit izgatottabban?
2: Előtte se voltam nyugodt, most ez az előadás után sem lettem nyugodtabb, viszont kaptam válaszokat, ami egy picit megnyugtatott. Ez inkább hozzáállást erősített.
3: Te a munkád folyamán, vagy a magánéletedben hol használod inkább?
2: Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni. Azt vettem észre, hogy nem használhatom, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
1: Az biztos, hogy óriási lehetőségek vannak benne, mint mindenben, ami technikai fejlődés az elmúlt évtizedekben volt. Persze, természetesen tudni kell használni, és nem visszaélésszerűen, hanem hasznosan. Dávid Csabát hallhattátok, akit tehát érdeklődőként vett részt az AI konferencián, amit szeptember 18-án szerveztek. Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel itt Pakson. A konferencia zárásaként szó esett a pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetőek digitalizációs és AI fejlesztési témában. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Az AI konferencia előadásai egyébként visszanézhetők a Telepaks YouTube csatornáján, úgyhogy ha valaki lemaradt volna, akkor lehetősége van visszanézni ezeket. Most ismét zenével folytatjuk, a zenék után Robi majd hozza a híreket, és a hírek után Márkus Zalánnal térek vissza, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgatója érkezik hozzám, méghozzá elsősorban a Zene Világnapjával kapcsolatos rendezvényük kapcsán, de természetesen szó lesz az Idősek Világnapjáról, és még sok más programról is, úgyhogy tartsatok velem továbbra is, és hallgassátok a Paks FM élesztőt.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Év végére készül el az új magyar oktatási stratégia, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka című koncepció kiemelten foglalkozik a digitális környezettel, a mesterséges intelligenciával, emellett új nemzeti alaptanterv kidolgozását, átfogó szövegértés fejlesztési programot, valamint a központosítás lebontását irányozza elő. A tárcavezető hangsúlyozta, a reformokat széles körű konszenzusra építik. Reakciójában a Fidesz közölt, a szakmai vitákat és a tananyag korszerűsítését támogatják, de elutasítják, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cseréljék, írja az MTI. Közel 40 millió forint értékben lopott el két autót egy 17 éves fiatal és két gyermekkorú társa vasárnap egy pécsi kereskedésből, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. A fiatalok ablakbetörés után szerezték meg a kulcsokat, majd a kaput áttörve hajtottak el a járművekkel. A rendőrség két órán belül elfogta az elkövetőket és megtalálta a gépkocsikat Mohács térségében, miután a 11 és 13 éves fiú Kisnyárádon árokba hajtott. A 17 éves lánycsóki fiatalt, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszintcsökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabba a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergiahivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű SE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő, és megérkezett első vendégem a stúdióban, Márkusz Zalán, a Csengéd Énes Kulturális Központ igazgatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól.
1: Szó-szó, mi? Ez, rosszat nem mondunk, és egyébként nem panaszkodunk, de tudnánk. Na, jó, akkor kezdjük azzal, a Zenevilágnapja kapcsán vagy most itt velünk, mert hogy ismét egy nagyszabású produkcióval készültök, ami nem előzmény nélküli, de először egy picit beszéljünk arról, hogy számodra mit jelent a zene.
2: Hát mondhatom azt, hogy szinte mindent, vagy majdnem mindent, mindig zenét hallgatunk. A nagy rendezvények után szoktam 2-3 napig csendet kérni, mert ez már elég. Én zenei mindenevő vagyok, ahogy a címbe is most is benne van, a poptól a klasszikusig, bármit, akár rappet, akár nem tudom én, rockot, jazzt, elektronikus zenét, mindenben találok olyant, ami nagy kedvemre való. Hát, hogy kedvencem van-e? Volt ilyen kérdés? Nem.
1: De most lesz, igen. Tehát, hogy van-e olyan zenekar mondjuk, amit nagyon szeretsz, és azt mondod, hogy hú, de jó lenne esetleg, ha Magyarországra jönnének, ha éppen nem magyarok, vagy hogyha magyarok, akkor kik azok, akiket nagyon szeretsz, és szívesen elmész egy koncertjükre?
2: Nincs.
1: Nincs
2: semmilyen kedvencem. Az a bajom a zenével, hogy sablonossá és unalmassá válik nekem másfél óra alatt. Szinte
1: bármi.
2: Az összes. Igen, igen.
1: Na jó,
2: van a postmodern jukebox nevű formáció, aki többször volt már Magyarországon, őket nagyon szívesen megnéztem volna. Ugye kortárs zenét teszik át ebbe a 60-as, 70-es évek hangulatába, többnyire ilyen swinggel, azok igazán vidámak tudnak lenni. Lehet, hogy abból is a másfél óra sok lenne.
1: Igen, egyébként azt, ha jól tudom, te szereted ezeket a különlegességeket, vagy ezeket a, nem tudom, zenei ínyenségeket, ha lehet így fogalmazni. Tehát azért úgy a Csengéd Énes Kulturális Központtal is felkutatjátok azokat a zenekarokat. Például akár, ha Borbálára gondolunk most.
2: Na, azt
1: igen.
2: Élveztem végig.
1: Na, igen, igen. Szóval, hogy azért így nyitottak vagytok, és nagyon-nagyon keresitek az újdonságokat, meg a különlegességeket. Ezt jól gondolom, hogy jól látom, ugye?
2: Igen, igen. Hát ennek meg a Borbála az egyik fő helyszíne, ahol tényleg ilyen unikális programokat szeretnénk bemutatni. Azt hiszem, ez az idei évben sikerült. Nagyon sok jó visszajelzést kaptunk
1: így
2: róla.
1: Így van, nagyon jó az a rendezvény, és főleg ezen az új helyszínen szerintem ez aztán pláne, hogy hozzátett egy, vagy hozzátesz szerintem még az élményhez. Na de akkor a Zene Világnapjára rátérve, ugye október 1-én van hivatalosan, de maga a rendezvényetek az október 2-án lesz, és ugye ismét paksi zenészek fognak összeállni, ami nem előzmény nélküli, úgyhogy egy picit idézzük fel a korábbi eseményeket, amikor paksi zenészek összeálltak, és majd utána rátérünk a mostani, erre a formációra, illetve erre a mostani rendezvényre.
2: Így van, ahogy mondtad, elsőjén lenne a világnapja, de aznap van az idősek világnapja is, és hát úgy döntöttünk, hogy a helyi időseknek kedvezünk, és az ő dátumokat, az elsőjét, ami eddig mindig szent és értetetlen volt, meg is hagyjuk. Már itt egy nagyon szép esti programmal készülünk a szépkorúaknak, és ezért raktuk át másodikára a zenevilágnapi rendezvényt, ami tulajdonképpen abból az alapból építkezik, ami már 3 éve költészet napján egy ilyen alkalmi formációból született meg. Ez lett a Groove Poetry, így az évek alatt Lisztmeyer Ádám zenekarvezető, illetve főszervező segédlete mellett, ugye csak paksiak, 17-18 ember fordult meg eddig ebben a zenekarban, és hát ismét erre a csapatra alapozva, de kiegészülve egy-két fővel lesz egy blokk, akik zenélnek nekünk, de jön ugye a városi vegyeskar is. Lesz még egy alkalmi formáció, ami részben fedi ezt a Groove Poetry-s csapatot, az egy egészen különleges produkció lesz. Lesz egy kis gitárpárbajunk, illetve két tangoharmonikás fiatal is érkezik hozzánk. Ez egy ilyen kis építkezős jellegű műsor lesz, és tényleg itt a Charlie daloktól kezdve Bachon át egészen Rachmaninovig mindenféle finomságot hallhatunk. Én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja a zenei ízlésének megfelelőt találni benne, és hát ugye itt is az a lényeg szerintem, hogy nagyon változatos lesz, és nem egy műfajt, hanem nagyon sokfajta zenei világot ismerhetünk meg, ha már a zenevilágnapját tartjuk.
1: Változatos lesz, igen, ebből, amit most elmondtál, ebből ez már kiviláglott itt számunkra, viszont azért hogy mondjam el a Paks FM hallgatóinak, akik esetleg költészetnapi rendezvényeteken nem voltak, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a világ bármelyik színpadán megállná a helyét, én azt gondolom, tehát itt Pakson, Paks környékén rendkívül tehetséges zenészek vannak, és tényleg az eddigi költészetnapi produkciók is olyanok voltak, hogy egyszerűen szerintem mindenki azzal az érzéssel ment haza, sőt, hát, ha nem is mindenkivel beszéltem, de nagyon sokak ugye ezt a visszajelzést adták, hogy hát nem kell ide hívni kívülről embereket, hát ha ilyen énekeseink vannak, akkor ez egy tök szuper dolog, és össze kell csak hozni őket, és tényleg csodákra képesek. De mennyire tartott fontosnak egyébként a paksi helyi tehetségeknek a bemutatását?
2: Ez folyamatosan működik, azt hiszem minden nagy rendezvényünkön, akár egy augusztus 20-án, akár egy paksi borbálán, vagy éppen a színpad keretein belül mindenképp mindig lehetőséget is adunk erre, megpróbáljuk összehozni ezeket az egyéneket vagy formációkat. Ugye a Csengeinek az alsó felében, Árkádiában van egy próbaterem, most is többen próbálnak, most a Groove Poetry-s csapat is ott próbál, úgyhogy ez elengedhetetlen, sőt, hát ez egy kötelező feladata.
1: És könnyen kötélnek állnak, mert azért ugye azt tudjuk a paksi zenészekről, hogy nagyon szeretik a saját stílusukat játszani, de itt azért nem teljesen a saját stílusukat kell játszaniuk.
2: Igen, nagyon változó egyébként, de valahogy így most ez a meglévő zenekar vagy csapat így egymást is húzza, és folyamatosan megy az ötletelés, és jönnek az új dalok, és nem azt kell mondani, hogy kéne csinálni 3 számot, hanem csináljunk még egy negyediket, vagy egy ötödiket, és akkor így folyamatosan nő a repertoár. Hát annyit tudok mondani, még megbeszélés alatt áll a dolog, de hogy már szemet vetettek a zenekarra egy, hát szerintem országos jelentőségű projekt kapcsán is, ahova meghívták a zenekart, még itt folynak az egyeztetések, de úgy néz ki, hogy azért talán szintet tudunk lépni ezzel a zenekarral.
1: Na, tök jó. Hát na, kíváncsivá tettél majd, hogyha már publikus lesz, akkor ne felejtsetek el eljönni a rádióba és elmesélni. De akkor beszéljünk még egy picit arról, hogy hogyan állt össze a csapat, vannak-e benne újak, vagy a régieket láthatjuk csak új dalokkal?
2: Tulajdonképpen most a új dal egyetlen egy lesz, az egy Bach-tól származó orgonára írt darab, ami át lett írva gitárra.
1: Ó, de jól hangzik.
2: Nekem még most is egy ilyen kicsit hidegrázós, Takács Józsi csinálta meg a partitúrát, úgyhogy ezt a fiúk be tudják tanulni. Szerintem az óriási lesz, de hát ugye a kórus is készült új dalokkal. Én, amit kaptam a Babanyec Lacitól információt, illetve listát, hogy mit fognak énekelni, tényleg tök jó kis vidám, pörgős válogatást raktatok össze, és Nyitrai Gergő, ugye ő is most már a nemzetközi porondon.
1: Bizonyám.
2: Arat, és ő is érkezik, egy hölgy, Klein Réka kiegészítésével, ő fogja a Rachmaninov darabot játszani, és tulajdonképpen a Groove Poetry pedig az átírt verseket, vagy megzenésített verseket, egy Charlie dalt és egy Konyha dalt, amit Fábián Júli emlékére írtak. Ez lesz a repertoár, és ugye a kórusnak is van, azt hiszem, hogy 5 nótája, amit elénekel.
1: Igen,
2: de itt
1: meg
2: lesz
1: polkától
2: kezdve a népzenén át a pop és a klasszikus zenéig minden.
1: Egyébként, ha már Bachot említetted, és azt, hogy egy orgonára írt darab át lett írva gitárra, annyit megjegyeznék a Paks FM hallgatóinak, ugye nyáron volt a Nemzetközi Fúvos Napok Fesztivál, és ennek keretében az Omega egykori gitáros, a Szekeres Tamás hozott el egy ilyen Benned szól a dal című produkciót a Nemzetközi Fúvos Napok Fesztiválra, ahol szintén klasszikus darabok voltak elektromos gitárra átírva. Szenzációs, olyan élmény, és annyira jól szól gitáron, elektromos gitáron egy-egy ilyen darab, hogy ha valaki nem volt ott, akkor mindenképpen szerintem jöjjön el a Zene Világnapjára október 2-án. Hány órakor kezdődik?
2: 6 órakor,
1: tehát mindenképpen legyetek ott, mert egyszerűen elképesztő élmény ezeket ilyen új köntösben meghallani, és tényleg, hát hidegrázós, igen, ahogy te is fogalmaztál, abszolút hidegrázós a pillanat.
2: És nagyon nehéz darabról van szó. Több mint fél éve gyakorolják a fiúk, úgyhogy van úgy, hogy Pesten van, úgyhogy itt Pakson jönnek össze, és tehát, hogy iszonyatos munka van, és előre is köszönjük nekik, amit eddig beletettek, mert le a kalappal. Én már hallottam az egyik verziót, vagy a verziót, még nem volt tökéletesen összeállva a produkció, de ez már 2-3 héttel ezelőtti történet, de hát akkor is egészen lenyűgöző.
1: Abszolút. Fú, jól is hangzik, tényleg jól hangzik. Na figyelj, a Zene Világnapja kapcsán van még valami, amit feltétlenül szeretnél elmondani a hallgatóinknak?
2: Igen, a jegyeink kész vannak, ki vannak nyomtatva, bármikor át lehet venni a csengeiben a szervezési irodán, és mondjuk minden nap 8-tól 4-ig, az a biztos. Kiszoktuk tenni néha a portára is, mert ugye ingyenes a hozzájutás. 200 alatti jegyünk van már csak, úgyhogy mindenkit várunk nagy szeretettel.
1: Tehát akkor az a lényeg, hogy fontos, hogy jeggyel lehet bemenni, mert ugye azért nyilván tekintettel arra, hogy itt sok lesz a fellépő is, és valószínűleg az érdeklődés is nagy lesz, arra számítotok, hogy azért valószínűleg itt megtelik majd ez a terem még a következő. Így van, úgyhogy ezért érdemes, és ha jól tudom, akkor e-mailen is lehet jelezni, ha valaki szeretne, és akkor már le tudja foglalni, méghozzá a
2: fricildi@csengei.hu.
1: Igen, a fricildi@csengei.hu, ez már egy brand, ide lehet írni egy e-mailt, és hogy hány jegyet szeretnétek félretetetni, és akkor a hét akkor 8 és 4 óra között a Csengedénes Kulturális Központban fel lehet venni ezeket a jegyeket, és akkor október 2-án, illetve nem csak a héten, hanem a jövő héten is, mert ugye jövő hét végéről beszélünk október 2-áról. Na, akkor viszont beszéljünk még egy picit az Idősek Világnapjáról is, mert hogy az október 1-e ugye a Zene Világnapja és az Idősek Világnapja, és ahogy a beszélgetés elején említetted, igazából az október 1-ét meghagytátok az Idősek Világnapjának, és az október 2-ára került át a Zene Világnapja. Itt milyen programmal készültök a helyi idősek számára?
2: Itt egy Szenes Iván est lesz, ami teljesen élő zenével, tehát hogy nem alapról játsszák be a zenei betétet, hanem egy élő zenekar fogja húzni a talp alávalót, vagyis hát a fenék alávalót, mert egy üdös koncert lesz, de azt hiszem, hogy ezt nem bánják a szépkorúak. Viszont azt el kell mondanom, hogy itt már tehát házasok vagyunk, úgyhogy sajnos nem tudunk több jegyet biztosítani. Ha valaki mégis szeretne, előszokott fordulni, hogy pár jegyet visszakapunk betegség vagy lemondás miatt, esetleg ugyanígy lehet jelentkezni, és akkor egy listát elkezdünk arra készíteni. Tegnap délután elfogyott az összes jegy, így van, nem, és akkor semmi. Utána természetesen a szokásos állófogadással is megvendégeljük a szépkorúakat, és a délelőtt folyamán a Paksi Gyógyászati Központ jó voltából különféle szűréseken, tornákon vehetnek részt a résztvevők. Érdeklődök, és akkor erről pedig a Csengének a honlapján lehet további információkhoz jutni.
1: Szuper! Na, tehát akkor ez volt október 1-e és az Idősek Világnapja, illetve október 2-a a Zene Világnapja, de hát már felkerült a közösségi oldalatokra is, illetve a honlapotokra is az októberi program, az októberi előzetes. Rengeteg programmal várjátok majd itt a látogatókat. Egy párat azért emeljünk ki, amit úgy gondolsz, hogy jó, hogyha tudnak így előre a hallgatóink.
2: ugye októberben már elindul a színházi évadunk, amire mutatok is egy ilyen
1: igen, oda a kamerának is mutasd meg, igen.
2: Ami színes, szagos és nagyon szépen összerakott, legalábbis remélem, hogy így fogják értékelni a látogatóink. Most költséghatékonyságból 7000 helyett csak 1000 darabot készítettünk, mert nagyon drága volt, és hát ugye a számokból pedig látjuk, hogy nagyon sok megy a kukába, és nem ér célt azok, akik hozzánk jönnek, és visszatérő vendégeink, és ilyet váltanak, vagy bérletet természetesen a helyszínen fognak belőle kapni, illetve bármikor a csengeiben, a könyvtárban, illetve a polgármesteri hivatalban hozzá lehet jutni ehhez a kiadványhoz. Hát nem is tudom, szemüveg nélkül egy kicsit nehezebb, de azt hiszem, hogy az amerikai komédiával indul a Móricz bérletünk, és hát ennek a szereposztását mindenét, illetve az összes többiét ebben a kis kiadványban meg tudjuk tekinteni. Ha még színházról kell beszélnünk, akkor én mindenképp megemlíteném azt, hogy van egy új bérletünk, amit nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlunk mindenkinek, a szabad bérlet, amiben olyan nevek szerepelnek, hogy Mucsi, Olasz Renátó, Alföldi Robi és Túróci Szabi. Uh-huh. Ez a három darabos mini bérletünk, ez egy próbálkozás ugye az új színházak, szabad színházaknak a támogatására, illetve arra is, hogy ez egy szabad, nulla beülős lapon fog elindulni, itt még mindenki szabadon választhat helyet magának a nézőtéren. Uh-huh. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre
1: nagyon,
2: is.
1: Nagyon jól hangzik. Egyébként látok itt még Verép Tamás és Kovács Gyopár koncertet, vagy mondjuk látok még Alma együttes, ha már gyerekek, ugye gyerekeknek is lesznek programjaitok, de számos színház egyébként, Veresegy Színház is érkezik majd. Ja, ezt mondtad, az amerikai komédiát, így van. Illetve ők hozzák az Acél Magnóliákat is szintén. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis
2: program. És hát ugye ezek a nyilvános programjaink emellett óvodáknak, iskoláknak további rendezvényeik is vannak, amik szintén kapcsolódik a zenevilágnapjához. Erre is tettünk esetleg egy kísérletet, hogy összedolgozzunk bármilyen oktatási intézménnyel, és időben csúsztunk csak ki egyébként, pedig még színesebb és még nagyobb lett volna a költészetnapi, a zenevilágnapi programunk.
1: Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt megosztottad velünk, és akkor kedves Paks FM hallgatók, október 2-án zenevilágnapja, egy nagyszabású paksi produkció, fantasztikus zenészekkel és fantasztikus darabokkal, úgyhogy ha szeretnétek, akkor foglaljátok le a jegyeteket a fritz.cengely.hu-n, és menjetek be a jegyekért a Csengely Dénes Kulturális Központba. Márkusz Zalánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor sok sikert kívánunk. Mi ott leszünk.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: Most egy kis zene következik, a zene után pedig majd Robi hozza híreket, és 8 óra után Matus Dóra csatlakozik hozzám, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa, akivel egy újabb képzésről fogunk beszélgetni.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket, és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar, minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Volodymyr Zelenszkij New Yorkban egyeztetett Donald Trump-al az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trump-al szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná, írja az Index. Az ukrán elnök kijelentette, nyitott az energetikai csapások leállítására és egy Vladimir Putyinnal közös háromoldalú csúcs találkozóra is. Ugyanakkor plusz Patriot légvédelmi rendszereket kért az amerikai elnöktől a térre készülő Ukrajna védelmére. A Kreml reakciójában közölte, Putyin nyitott az amerikai elnökkel való egyeztetésre, ám az ukrán féllel való találkozót alapos szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartja. Donald Trump pedig a felek megállapodását sürgette, rávilágítva, hogy az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt a gázolajára világpiaci szinten emelkedik. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
3: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
2: Szeptember 26-án és 27-én rendezik meg a Tudatosság Napjai szimpóziumot a Bölcskei Szent András kastélyban. Az idei tanácskozás fő témája a magyar identitás és a magyarság szerepe a világban, a nemzetben és a hazában. A kétnapos rendezvényen előadást tart többek között Juhász Zsolt, Nagy Zsolt, Herceg Ágnes, Varga Mihály, Born Gergely, Szántai Lajos és Kis József Zsolt. Szombat este Borbély László zongoraművész ad koncertet, majd a Magyar Kertörökségről vetítenek összefoglaló filmet. Vasárnap délután kerekasztal beszélgetéssel zárul a szimpózium, amelyen Bogár László, Kassai Lajos, Rátóti Zoltán és Tóth Máté vesznek részt. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbröközi utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg. A járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesettel érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Vendégem pedig, ahogy ígértem, Matus Dóra, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének megyei referense. Szia Dóri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hát már megszoktuk, hogy mindig valamilyen hasznos képzés kapcsán jössz. Ugye volt korábban például kistermelői marketing műhelyetek, ott ahol megtanítottátok az Agrárkamara segítségével a kistermelőket például TikTok videót gyártani, illetve a különböző vágó programokat használni, amivel nyilván a saját marketing tevékenységüket tudják felfuttatni. És most is egy hasznos képzés kapcsán vagy itt, ugyanis a kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel tartottatok tegnap délelőtt Szárdon, annak szervezésében egy előadást, mert hogy hát ennek aktualitása van, még hozzá miért is pontosan?
2: Igen, szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV, tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
1: Most nem tudom, hogy jól értem, de kérlek erősíts meg, ha jól értem. Tehát gyakorlatilag Marika néni, Gizi néni, aki kimegy a piacra a saját kis paprikájával, uborkájával, akármiével, ő ott ad ugye egy kis bevételi, egy nyugtát ad, amire rá van írva, vagy mit tudom én, 3000 forint mondjuk, és utána Marika néni 80 éves hazamegy, és Marika néninek be kell lépnie egy online felületbe, és gyakorlatilag duplán kell, ha jól értem, dolgoznia, mert egyszer már ugye van egy nyugtája, amit amúgy eddig lehetett használni arra, hogy a bevételt igazolt vele, és most még egy külön számlát is írnia kell.
2: Így van, a nehézségeket érezzük ebben. Sajnos mi is érezzük annak a kockázatát, hogyha nem tudjuk kellő időben segíteni a kistermelők felkészítését, akkor ez valószínűleg azzal fog járni, hogy azok a jellemzően feleslegüket piacon értékesítő kiskofák, Marika nénik, ha már így utaltunk rájuk, aki 10 darab kardvirágot hozott csak ki, az ezt a kényelmetlenséget lehet, hogy már nem fogja felvállalni, de bízunk benne, hogy az őstermelők nagy része fel tudja majd venni ezt a fonalat, igyekszünk is támogatni őket ebben a felkészülésben. Tulajdonképpen arra megy a világ, hogy mindent digitalizáljunk. Ez biztos, hogy mozdítani fogja a szereplőket arra, hogy olyan alkalmazásoknak a használatába elmélyüljenek, amelyek már mondjuk egy NAV rendszerrel automatikusan összeköttetésben vannak, és az adatok automatikusan rögzítésre kerülnek, hogy ne kelljen duplikálni ezeket a feladatokat. Valóban azt fogja jelenteni egy őstermelő számára, aki eddig a piacos napja után hazament, akkor elkezdte felszedni a retket, hogy most nem a retket fogja elkezdeni felszedni, hanem gyönyörűen bedigitalizálni az aznapi nyugtáit, vagy a könyvelőjének egy plusz adminisztrációval ezt összegyűjteni és átküldeni. Mindenképpen munkaigényes, időigényes adminisztráció lesz. Bízok azért abban, hogyha a napi rutinunkba beépül, akkor ez is olyan lesz, mint a számlák rögzítése, hogy már majd kis újból történik.
1: Hát nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, csodálom az optimizmusodat, de azért azt én hogy mondjam el, mert nyilván így elsőre hallja ezt az ember, azért főleg vállalkozóként megdöbben valahol, hogy egyébként van egy egy nyugta, amit már eleve kiadott. Tehát magyarul nem feketén dolgozott, hanem van egy nyoma annak, hogy ő 3000 forintot kifizetett. És ezek után a hasznos termelésről elvenni az időt olyan emberektől, akik egyébként maguk, hát hogy mondjam, nincsen a fenekük alátolva, most finoman fogalmazok, a pénz, a lóvé, mint ahogy mondjuk országgyűlési képviselőknek oda van téve az állami pénz, meg még nagyon sok mindenki másnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy jó intézkedés, hogy további adminisztrációt teszünk olyanokra, akik egyébként dolgoznának és termelni, és a termeléstől vesszük el az időt. Mindegy, ez magánvélemény, neked erre nem kell reagálnod, csak ezt azért úgy azt gondolom, hogy fontos, hogy elmondjuk, és akkor arról nem beszélve, hogy azért ennek szerintem van egy másik oldala is, ami a termelőnek költségesebbé fogja tenni a termelést, mert amíg mondjuk eddig a könyvelője, tételezzük fel, X összegért dolgozott neki, hogyha most a könyvelőre áthárul még az, hogy berögzítgesse a számlákat, akkor a könyvelő azt fogja mondani, hogy hát nagyon oké, rendben, de akkor ennyivel többért csinálom.
2: Biztos ennek lesz költségvonzata is. Abban az esetben is akár, hogyha a termelő úgy dönt, hogy akár e-pénztárgépre vált, vagy olyan számlázó felületnek a használatára, ami mondjuk már ilyen NAV-kompatibilis lesz. Tehát ezek biztos, hogy plusz költségek. Technikailag azért annyit szeretnék elmondani, Kirchesner Szilvia NAV-os osztályvezető volt, aki a képzést megtartotta a termelőinknek tegnap. Ő is nyilván elmondta, hogy nyilván azért a gazdaságnak a fehérítése ezzel a célja, illetve tulajdonképpen azért annyi technikai segítség van ebben a nyugtaadat rögzítésben, hogy 3 naptári napja van a termelőnek arra, hogy ezeket a nyugtákat berögzítse, tehát nem valós időben, vagy nem aznap, nem 24 órás feltétel adott. Ez a 3 naptári nap egyébként technikailag azt jelenti, hogyha tegyük fel, nagyon sokan piacoznak pénteken, csak hogy segítsük kicsit most a termelőket, ha már beszélünk erről a feladatról, hogyha pénteken piacozott és nyugtákat állított ki, akkor az előírás szerint mindig az első naptári nap a következő nappal indul, tehát akkor vegyük azt, hogy szombat az első napja, vasárnap a második napja, és hétfő 24 óra, tehát hétfő éjfélig van ideje tulajdonképpen ezt a munkát abszolválni. Mi is azt mondjuk, hogyha valaki nem szeretne NAV-os felülettel, ez a COBAK felület egyébként, amit most már a NAV e-pénztárgép felületnek, e-pénztárgép portálnak nevezett át, itt lehet rögzíteni a nyugta adatokat. Hogyha ezzel mégsem barátkozna, ismerkedne meg, vagy esetleg nincs ügyfélkapuja. Mert az nagyon fontos, hogy ezt a felületet, ez egy másik alapfeltétel, csak is KAÜS felhasználó tudja, elsődleges felhasználó használni, tehát vagy az adózó, vagy az ő jogi képviselője ügyfélkapus regisztrációval, tehát vagy ügyfélkapu pluszos alkalmazással, vagy DÁP-os azonosítással. Azt is fontos elmondani, hogy ugye az ügyfélkapu pluszt jelenlegi álláspont szerint, vagy jelenlegi rendeletek szerint csak idén december 31-ig tudjuk használni. Ez minden magyar állampolgára vonatkozik, hogy valószínű át kell DÁP-ra navigálnunk, DÁP-os azonosításra. Azért egy idősebb 80 éves őstermelőtől már ez is lehet, hogy kihívásokat nem fog generálni. Úgyhogy nyilván a digitális érettségnek a megléte itt is kulcsfontosságú lesz.
1: De most figyelj, azért így magam elé képzeltem ezt a szituációt megint csak a piacon, tehát

0: mentest, vagy nullás azt, ha 5%-os áfás terméke van azt, ha 27-es azt, 18-as azt, nem megyek bele, nem sorolom fel az összes adónemet kategóriát, de már ennek is szerepelnie kell rajta, ugyanis amikor a nyugtákat rögzíti az említett három naptári napon belül, akkor a nyugtákat úgy kell felvinnie, hogy adónemenként gyűjti össze, tehát mondjuk egy 5%-os vagy 27%-os áfás nyugtát, vagy a nullásat külön-külön összegyűjti, és azt annak a nyugta kezdő sorszámát rögzíti fel erre a felületre, felírja, hány darab nyugtát rögzít ebben az adónemben, az adónemet is beírja, és a kumulált összeget.
1: Aha.
0: Tehát tulajdonképpen a vásárló, úgy, mint a számlaadatszolgáltatásnál nem kell a vásárló neve, címe,
1: ne adj Isten
0: adószáma is, ha van neki. Itt tényleg a tiszta nyugtánál maradunk, de ezt adónemenként összegyűjti, a kezdősorszámot felrögzíti, azt is, hogy azon a kezdősorszámon, vagy azon az adónemen összesen hány nyugtát rögzít be, mondjuk 7 darabot, és az összeadott összeget berögzíti. És minden egyes adónemben a gyűjtött nyugtákat így felrögzíti.
1: Elképesztő adminisztrációval fog ez szerintem járni, mert már egyszer leadminisztráltad ott a helyszínen, és utána még leadminisztrálod még egyszer. Legalább annyit könnyíthetnének, most csak hangosan gondolkodok, hogy akkor azt a 20 vagy 30 vagy 40 nyugtát, amit mondjuk egy piacos nap alkalmával kiállít valaki, ezt egybe fölrögzíthesse, ne kelljen mindegyiket egyesével, de hát nyilván nem erre megy nem erre mennek majd a dolgok, nem akarok nagyon negatív lenni, de hát minden esetre most megleptél egy picit ezzel, mert nem erre számítottam egyébként. Na minden esetre még azért beszéljünk arról, hogy kiknek szólt akkor ez a rendezvény, illetve ha jól tudom, nem az első, vagy illetve nem az utolsó rendezvényetek volt ebben a témában.
0: Igen, hát agrárkamara lévén nyilván az őstermelőket, kistermelőket szólítottuk meg, annak ellenére, hogy nyilván ez a kozmetikustól a fodrászon át sok kis vállalkozót fog ez a nyugtaadat rögzítés érinteni szeptember 1-től, de nyilván a mi profilunknak megfelelően az őstermelőket vártuk erre a képzésre, tájékoztatóra, és október derekán szeretnénk toborozni a következő csoportot, úgyhogy folytatjuk a tájékoztatót, hogy december 31-ig aki szeretne tájékozódni, és erre segítségünkkel felkészülni, az ezt megtehesse.
1: Oké. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk, és hát akkor további sok sikert kívánok a termelők felkészítéséhez, a termelőknek meg nagyon sok türelmet és kitartást kívánok, meg hát az természetesen, hogy mindenkinek sikerüljön megtanulni ennek a rendszernek a használatát, hiszen nincs más lehetőség. Sajnos Matus Dórának, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei referensének nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további szép napot kívánok.
0: Köszönjük a lehetőséget, viszont!
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 31 perckor folytatódik az élesztő, odakint 14 fokot mutat a stúdióhőmérő, és megérkezett a stúdióba a harmadik vendégem, Szabó Zsolt, Ordas polgármestere. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Idén Ordas adott otthont a Te itt napnak, ennek kapcsán érkeztél most hozzánk. Mit jelent számodra, illetve a település számára, hogy ezt a rendezvényt idén nálatok tartották? Aki nem tudná, bocsáss meg, csak annyit azért elmondanék a hallgatóinknak, hogy a TEIT az a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás, az atomerőmű körzetében lévő 16 települést foglal magába 12 kilométeres körzetben, és ennek a napja volt most nálatok Ordason.
2: Így van. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Ordos egy 450 fős kis település, és hát sok évig úgy gondoltuk, hogy mi erre kicsik vagyunk ennek a rendezvénynek a megrendezésére, és fölkért elnök úr, hogy rendezzük meg Ordason az idei évbe. Álltunk a kihívás elé, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép időben, jó szervezésben és egy nagyon klassz rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
1: Ilyenkor ez miről szól? Itt előadások vannak, vagy egyéb programok is?
2: Igen, ez nagyon érdekes. Mindig úgy állítjuk össze a kis csapatunkkal, illetve hát a TEIT vezetésében ezt a programot, hogy legyenek szakmai előadások. Erre a szakmai előadásokra a faluházba került sor, ahol három értékes előadást hallhattunk szakemberektől, a fenékküszöbtől kezdve, az RHK-tól kezdve, a Paks 2 mai állásával kapcsolatban, és közben párhuzamosan egy nagyon érdekes, a gyerekeket mindig bevonjuk ezekbe a programokba, és az egyik képviselőtársam, tanítónéni, nagyon klassz ügyességi versenyt, illetve játékos állomásokat állított össze a paksi dolgokkal kapcsolatban, ez mind játékos formában, volt 16 településről 4 fős csapatok, és a gyerekek ezeken az állomásokon vettek részt, mondom, nagyon sok játékos program volt nekik, nagyon élvezték, ezt követően pedig egy zenés gyerekműsor volt számukra, amelyet nagyon élveztek ott. Hát a nap ugye az utóbbi hetekben elég gyorsított, és van egy több mint 100 éves platánfánk, és a platánfánk árnyékába ott a gyerekek táncoltak a zenére, és bevont ez az előadó őket. Szerintem egy nagyon klassz műsor volt, és ezt követően pedig az RHK részéről a rajzpályázaton eredményeket érnek el a gyerekek, és ott ennek a kiosztására került a sátorban. És hát természetesen volt más zenés előadás is. Ellátogatott egy fiatal pár hozzánk, aki szerintem nagyon színvonalas zenés műsort adott, és a nap befejezéseként pedig hát a gasztronómia sem maradhat el, és a gyermekeknek finom, a gyerekeknek illő étel, a felnőtteknek pedig töltött káposzta és pacal és rétes került az asztalukra. Mm-hmm. Úgyhogy nagyon tartalmas, szép nap volt ez a TEIT nap, és hiszem, hogy mindenki úgy ment haza, hogy élményekkel gazdagom.
1: Hát egészen biztosan így, tényleg nagyon komplex napon vagytok akkor ezek szerint túl, ezt nem gondoltam volna jó magam sem, viszont ugye 36 éve vezeted ezt a települést, 1990 óta vagy polgármester, ami szerintem elképesztő szám, vagy elképesztő tényleg évtizedek, amiket polgármesterként töltöttél már el, és azért emlékszel a TEIT létrehozásának az idejére is, vissza tudsz emlékezni, hogy így mi az, ami most így elsőre beugrik ezzel kapcsolatban, amikor felmerült?
2: Igen, a köszöntő beszédemben találtam, az mindig kedves képem, amikor 1992-ben dr. Petszernő akkori vezérigazgató úrral írtuk alá az atomerőmű és a tejtelepülések között, nyilván tejtelepüléshez tartozunk mi, Ordas, és a szerződésünket, a hosszú távú szerződésünket, amely számomra az egyik legfontosabb emlék, és onnét eredeztethető ez a élő kapcsolat, ami ma is tart.
1: És az elmúlt évtizedekben, hiszen azért 92 óta is már 34 év eltelt, változott bármit a tejit, nem tudom én, esetleg a kezdetekhez képest, valamiben fejlődött, hogy érzékeled?
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe. Nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak paksi komppal átjöttünk egyenpólókba, és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, tejt napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök, két óra múlva ott lesz egy előadás. Én úgy gondolom, hogy nyilván a település polgármestere, aki a lakosokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Igen, egyébként jó, hogy ezt elmondtad, hogy a tejtnek tulajdonképpen egy ilyen összekötő kapocs a lakosság és az atomerőmű között, és gyakorlatilag ezen keresztül akkor az esetleges, az atomerőművel kapcsolatos félelmeket is fel lehetett oldani, hiszen megismerték az üzemnek a működését, és ennek köszönhetően azért az esetleges mindenféle híresztelésekkel ellentétben ki tudták alakítani a saját véleményüket erről az üzemről. Na hát akkor menjünk egy picit tovább, és a tejtről váltsunk témát, méghozzá arra a témára gondoltam, hogy mi a helyzet Ordason. Most idén például mik voltak a legfontosabb események, illetve milyen beruházásaitok vannak, zajlanak, vagy esetleg tervben vannak?
2: Igen, mint említettem, Ordas ugye 500 fő alatti település, és szerénységgel mondom, de nekünk az iparűzési adónk az 5 millió alatt, nagyon szerény. Ezt évtizedek óta így kaptam, így élünk, nagyon takarékosan élünk, és ahogy az őseink megtanítottak bennünket, hogy megvették azt a kis földet, és azt gyarapították, és mindig hozzáraktak egy picit, és így tudtak gyarapodni. Nekem ez megadatott a 36 év alatt, hogy mindig tudtunk valamire építkezni, egy nagyon jó testületem volt mindig, és én úgy gondolom, hogy próbálok mindenkivel szót érteni, és nem hatalomként, hanem szolgálatként viszem mind a mai napig a polgármesterséget, de hiszem, hogy a többi kollégám is ugyanezt teszi. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztés, hát örömmel mondjam, hogy a Magyar Falu Programban nyertünk egy kommunális gépre, ami azt jelenti, hogy egy kis traktort tudunk vásárolni, amivel a falunak a fűnyírástól kezdve a szállítás, a viráglocsolás és minden problémáját próbálunk megoldani. Ez folyamatban van, ennek a kis traktornak a vásárlása, hamarosan sorra fog kerülni. Közvilágítás korszerűsítésbe vagyunk jelen pillanatban, ez is hiszem majd évvégére el fog készülni, és a Virágos Magyarországért mozgalomba több mint negyed százada részt veszünk. Nem felejtem el, amikor azt hiszem 99-et írtunk, és Paks megnyerte a Virágos várost, ha jól emlékszem, 99-ben, és akkor Ordas is kapott egy miniszteri elismerő oklevelet itt Pakson. Nagyon fontos az, hogy itt a Paks térségében lévő települések egy, mindig az a gondolatom, hogy egy gyönyörű gyöngyszemek vannak Paks-Kalocsa térségében, és ezeket a gyöngyök szanaszét vannak gurulva, és össz föl kell fűzni, mert olyan szép települések vannak gazdag hagyományokkal, templomokkal, tájházakkal, programokkal, és a virágosítás mellett még kiemelném a programjainkat, több mint negyed százalék, inkább már 30 éve ordasi estéket, zenés estéket tartunk. Itt ne gondoljon senki valami extrákra, hanem tárogató este a Dunaparton, ahol 100 fő, 150 fő összejön, és egy kellemes estét szalonna sütéssel, tábortűzni, énekelve eltöltünk. De ide sorolhatném a templomi koncerteket, vagy a kemencés, van a tájház udvarában kemencénk, és meghívunk például Paksról most már, nem Paksról, Tolna megyéből, hívtunk már második alkalommal előadót, és egy kellemes kenyérlángos sütés, zenés estés beszélgetés. És vannak még természetesen programjaink, olyan körülbelül évente olyan 10-12 kisebb programunk van, a közösséget is ezzel összetartjuk, építjük.
1: És mondjuk itt az ősz folyamán van valami már kilátásban, esetleg majd az advent, vagy bármi, ami itt most a fejedben van, és
2: először már jövő héten a Szent Mihály nap, Szent Mihály nap alkalmából találkozunk, ez főként helyi, a gyerekekkel összejövünk, utána van ugye a Márton nap, utána adventre készülünk, adventi alkalmakat szoktunk tartani, itt is a felekezetek és az önkormányzat könyvtár bevonásával látjuk vendégül a lakosainkat, és általában mindig valami zenés alkalommal ezt megtöltjük.
1: Na, ez jól hangzik. Na, és kicsit még azért beszéljünk arról, ugye említettem, hogy 36 éve vagy polgármester, ez nagyon-nagyon hosszú idő, ennyi év alatt azért több generáció nőtt fel, vagy illetve nőtt bele a szavazásba, mondhatjuk, tehát nyilván azért adódik a kérdés, hogy szerinted mi a legfontosabb ahhoz, hogy egy polgármester ilyen hosszú távon meg tudja őrizni az emberek bizalmát?
2: Én csak magamról tudok beszélni a más településekről. Nyilván nekünk van egy speciális település szerkezetünk, hogy picik vagyunk. Itt a legfontosabb, mint ahogy említettem a tejtnap megnyitójában is, hogy van egy 360 éves pecsétlenyomat, amiben ott van a szív. És az én részemről a legfontosabb a szeretet, ami nagyon fontos, az alázat, a szeretet és az emberekre való odafigyelés. Én ezt kis településként megtehetem jobban, mint nagyobb településeken, tudok jobban az emberek mélyebb problémájával is foglalkozni, és én ezt szeretem is végezni. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy érezzék az emberek, sokszor nem is tudok segíteni nekik a problémáikba, de hogyha egy fél órában meghallgatom őket, akkor már egész másként állnak föl az asztaltól, és megköszönik, hogy segítettem, de sajnos nem tudtam segíteni nekik, de meghallgattam őket. Ez is nagy dolog. Nyilván amiben tudunk, mindenben segítünk, a falugondnoki szolgálaton keresztül, a házi szociális gondozáson keresztül, az egyházakon keresztül, akit el tudunk érni, azt mindenkinek próbálunk a lehetőségeken belül segíteni.
1: Változott a időközben a szerepfelfogásod, a polgármesteri szerepfelfogásod a 36 év alatt? Másképp gondolkodsz ma a település vezetésről, mint mondjuk 36 évvel ezelőtt?
2: Nyilvánvaló, hogy az ember korosodik, és én úgy szoktam mondani, hogy bölcsebb lesz. A fiatalabb korban bevallom, hogy még a hirtelenség ott van az emberben, meg nem úgy kezeli a dolgokat, ahogy azt elvárná akár a település lakó. Most már inkább elszámolok nem háromig, hanem 50-100-ig is. És van, amikor akkor nem is adok választ, mert akkor még nincs ott a válasz, hanem lehet, hogy egy hét múlva, vagy megfelelő időben szerintem az, hogy nyugodtabbá válik az ember, ahogy korosodik, én hiszem, és megfontoltabban kezeli a dolgokat.
1: Mikor volt könnyebb polgármesternek lenni? 90-ben, vagy a 90-es években, vagy most?
2: Ez nagyon érdekes kérdés számomra. A 90-es éveknek is megvolt a csodája, a szépsége, amikor indult ugye a demokrácia. Úgy tűnt, hogy tényleg sok minden kinyílt a világ előttünk, és ugye a kis települések egy levegőhöz jutottak, szomszédokról is beszélek, a sportcsarnokot épít, nem mi, szomszédok sportcsarnokot épít, egy nagyon nagy dolog volt, és sok minden olyan dolog elindult, ami szerintem nagyon fontos volt a társadalomnak, a falu lakosságának. Nyilván azt, ahogy haladtunk, láttuk, hogy az anyagiak kicsit visszaszorulnak folyamatosan, és ehhez is minden helyzetben nekünk alkalmazkodni kell, és amikor van egy kedvező szél, én úgy szoktam fogalmazni, amikor egy kedvező szél, akkor azt kell meglovagolnunk, és azokra kell figyelni, de nem szabad siránkoznunk, nem szabad elkeserednünk, hanem mindig a nehéz helyzetből is próbálni a legjobbat kihozni, ez a elvem.
1: Mire vagy az elmúlt 36 évből, ha mondjuk egy valamit ki kéne emelned, a legbüszkébb?
2: Erre nem készültem igazán, erre a kérdésre.
1: Hát akkor mi az első, ami beugrik? Nyilván sok mindenre büszke vagy, azért 36 év alatt gondolom nagyon sok.
2: Én a közösségre, vagyok a legbüszkébb arra, hogy most például a Szüreti Bál rendezése, a hétvégén volt Szüreti Bál, és olyan jó volt látni, ahogy ebbe a kis faluba összefognak az emberek is, és mindenki tudja a dolgát, és együtt vagyunk, és összedobbantak a szíveink, és mindenki érezte, hogy ordasi akar lenni, ezt jó meg kell csinálnunk, akik ide látogatnak, jó szájézzel menjenek el, és szerintem a közösségépítés, ami nagyon fontos számomra.
1: Fiatalokat is be tudjátok vonni?
2: Bevallom, hogy a fiatalokat nehezebb bevonni, nagyon nehéz bevonni a fiatalokat. A középkorosztály az még jobban érti, meg az én korom ugye hát így 60 körül már. Mi azért abban nőttünk föl, hogy közösség és közösségépítés. A fiatalok ugye nem akarok a kütyűvilágba most belemerülni. Én azt gondolom, hogy keresni kell azokat az utakat, ami nem könnyű, de ez a kor, a mai kor legnagyobb kihívása, hogy ezeket a fiatalokat bevonni a falu életébe, a közösség életébe. Sokan el vannak keseredve abba a témába. Van, amikor én is, de nem adom föl, és jó volt azért látni olyan fiatalokat például a Szüreti Bálba, akiről nem gondoltam volna, hogy beöltöznek, és beöltöztek, és részt vettek a Szüreti Bálba.
1: Na, hát akkor nem lehetetlen bevonni őket ezek szerint, és reméljük, hogy majd, amikor ők is akkor középkorúak lesznek, vagy az a korosztály lesz már, hogy 40 fölött lesznek, akkor már ők is visszatérnek, és a közösség szervezésében aktívan is részt fognak venni, nem csak résztvevőként vesznek részt mondjuk egy Szüreti Bálon. Nagyon szépen köszönöm, hogy
2: én
1: itt voltál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És hát akkor további sok sikert kívánok Ordas vezetéséhez, és a természetesen akkor azt, hogy minél tovább, és hogy mondjam, jól érezzék magukat a falubeliek Ordason.
2: Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
1: Szabó Zsolt Ordas polgármestere volt a vendégem, annak apropóján, hogy idén Ordas adott otthont a Teit napnak, de nagyon sok mindenről beszéltünk, hiszen 36 év település vezetés után azért az embernek sok tapasztalata van. Most egy kis zene következik, a zenék után majd Takács Nagy Vivi érkezik hozzám, illetve nem csak a zenék, hanem a hírek után, mert hogy Robi még 9 órakor hozza a híreket, és utána Vivivel fogjuk folytatni.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
2: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a diák önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Hát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakkmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű ASE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesűn és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottam.

0: megyek.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: Betonhofi után 9 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ígértem, megérkezett hozzám Takács Nagy Vivi. Szia, Vivi!
3: Hello, jó reggelt!
2: Na, mi újság, hogy vagy?
3: Jól, jobban egy kicsit.
2: Kirobbanó.
3: A tegnapi után, a kirobbanót azt...
2: Azt nem mondanád, azt azért, igen, azt azért na, túlzásokban esünk.
3: Ne esünk túlzásokban, igen, de nem rossz ez, igen.
2: Na, tegnap, szuper.
3: Tegnap meséltem Andinak, hogy Noel még éjszakára cumizott, uh-huh. És tegnap este, nem tegnap, tegnap előtt este volt az, hogy ő kidobta a cumit magától, viszont tudod, hogy mindig így ránézett, hogy ott van-e még, ott van-e a cumó. Ezért majd ordítás, hogy ő csak úgy tud aludni meg, stb. És akkor mondom, hogy hát de már nem veheted be a szádba a kukából, nem veszük már ki, kidobtad, így döntöttél.
2: Na, aztán, a következményeit.
3: Így van. Na, aztán nagy nehezen elaludt, majd éjszaka fölkelt, és ilyen önkívületi állapotba került, és tudod, ott volt az, hogy néztem Lőrincre, most adjam oda a cumit, vagy bírjuk ki ezt az időszakot, mert mondom, lehet, hogy ránk hívják mindjárt a gyámügyet, hogy öljük a gyereket éjszaka. De, és közben meg csak tudod, ilyen, no, ne ez létszi, tudod, ilyen próbáltam vele halkan, simogatva, nem, semmi. Teljes káosz. És akkor végül is akkor is valahogy elaludt, már tényleg mindent ígértem neki. De tényleg mindent megveszek, csak aludjunk már végre, mert már mindjárt elájulok. És akkor nagyon cuki, hogy tegnap elmentünk a Tesco-ba, vettünk egy jó autót.
2: Yeah!
3: Yeah! Nagyon boldog volt, meg az apjától már egy éve hallgatja, hogy ha leteszed a cumit, Noel, kim van, vagy hozok neked egy hatalmas nagy tűzoltó autót, és ez már megvolt, ott megvolt. Volt. Egy éve yeah. Várunk erre a pillanatra. De mindegy, és nem aludtunk túl jól, és én tegnap ilyen a túlélésért játszottam itt a rádióban is, és utána egész délután. Aztán ma meg ilyen halál jó volt. Kétszer kelt, így megébredt, gondolom, hogy így hirtelen nem tudta, hogy mi van, meg hogy tudod, a cumi az, hogy az most nincs, és akkor, hogy anya, gyere át. Átmentem, simiztem, visszaaludt, úgyhogy uh-huh.
2: Ez az egy nagy lépés.
3: Igen.
2: Nagy lépés.
3: Ez az nagy, lépés, igen, ezek nagy lépések.
2: Életében,
3: igen.
2: Meg egy anyuka életében is, reméljük.
3: Na, remélem, jelentő, mert tegnap mondtam pont Andinek, hogy nem volt az a korrektor mennyiség, amit a szemem alá tudtam tenni, mert még akkor is látszódott, hogy karikásak a szemeim, és nem aludtam jól.
2: Igen.
3: Hát mindegy, ez ilyen,
2: majd egyszer felnő, és akkor jókat fogsz aludni. Na jó, ez nem igaz, mindig azt mondják, hogy kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy
3: ez
2: gond.
3: Így van. Minél nagyobb.
2: Minél nagyobb, annál többet izgulsz meg, aggódsz miatta, de hát nem baj, ez van. Ezt vállal.
3: Ezt vállal.
2: Úgy arat.
3: Ez így van. Nem is szoktam emiatt panaszkodni, de mindig annyit nevetek, hogy így, hogy tényleg, amikor picike volt, hát mi dolgom volt vele, tényleg.
2: Csak hogy ott volt, és aludt.
3: Így, ugyanez. És akkor, de hogy akkor is, nyilván akkor az a fárasztó, az a monotonitás.
2: Reggel van, nehéz.
3: Bocsánat. Szóval, hogy tényleg ez nagyon... az legalábbis nekem a pörgés az valahogy jobban megy, mint az, hogy otthon ülni egy helyben, és csak tényleg ez a megetetem, leteszem aludni, és így vagyunk. És így el lehet ebbe lustulni, és én meg nem vagyok ilyen lustálkodós lány, szóval, hogy sajnos, bár az lennék.
2: Na jó van, ha már a lustálkodás, illetve nem lustálkodásnál tartunk, tök jó kis témák voltak, képzeld el, ugye lesz október 2-án a Zenevilágnapja.
3: Igen.
2: És a Csengedénes Kulturális Központ megint összeszervezte a paksi zenészeket, úgyhogy ha van időtök, majd október 2-án 18 óra, akkor gyertek el.
3: Esküvőzöm.
2: Mert... Oh.
3: Október 2-3.
2: Akkor nem baj, a Lőrinc és Nonesz.
3: Igen.
2: Nagyon jó. Hát figyelj, paksi zenészek, de olyan színvonalan játszanak.
3: Mindig, hogy... tavaly is, vagy tavaly volt, vagy tavaly.
2: A költészet napján most igen, már többedik éve,
3: és mindig
2: nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalú, úgyhogy most ráadásul, azt mondta Zalán, aki itt volt, ugye Márkusz Zalán a vendégem 7:30 után, hogy például egy Johann Sebastian Bach darabot átírtak gitárra, tehát ami eredetileg orgona.
3: Igen.
2: Hú, az biztos nagyon-nagyon ütős lesz, meg hát természetesen a már ismert dalok, aztán állítólag lesz Charlie is, az tök jónak tűnik, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki nem hallgatott minket 7:30-kor, de most már éppen itt van a Paks
3: FM-mel. Itt vannak velünk.
2: Igen. Aztán a másik téma egyébként ez teljesen fölpaprikázott, úgyhogy én nem tértem még most sem magamhoz, nem tudom, hogy lehet, hogy pont akkor vitted a Nonesta.
3: Na.
2: Az óvodába, de hát képzeld el, hogy a kistermelőknek szeptember 1-től nyugtát, ilyen elnyugtát, tehát ezt a digitális nyugtát kell adni. Na most ez azt jelenti, hogy kimegy mondjuk a kistermelő a piacra, Marika néni, Gizi néni a maga 70-80 évével, viszi a kis tojást, a kardvirágot, a nem tudom én mit.
3: Igen, az ő kis kertjéből.
2: Arról ír egyébként egy papíralapú nyugtát, hogy 300 forint, és elvitte.
3: Igen.
2: Majd utána hazacsattog, és akkor egyesével. Látom magam előtt ez a nagyon életszerű helyzetet, ahogy Marika néni a Verifier-re vagy hogy a DAP regisztrációjával, érted, fölviszi a NAV online rendszerébe ezt az egész nyugtát, és akkor, hogyha mondjuk kiállított 50 darabot a piacozás alatt, azt 50-et fel... Szóval figyelj!
3: Két napig tölti szegény Marika néni.
2: Nem, kész vagyok. És nem, tehát nem az a bajom, hogy nem az a bajom, hogy szeretnék fehéríteni a gazdaságot, de tulajdonképpen itt most csak megduplázzák azt, amit csinálni kell, mert eddig az a nyugta, amit te kiállítottál a 300 forintról, azzal a bevételedet azzal te tudtad igazolni.
3: Én azt gondolom, hogy elképesztő. Most a piacon lévő Marika néni, meg akár a piacon lévő nagyobb hal, úgymond, vagy nem tudom, akinek tényleg ez a foglalkozása, hogy ő viszi a krumplit, a nem tudom, szóval nem a kis pici mikro, tényleg most a Marika néni a tyukocskáinak elhozza a tíz tojását.
2: Vagy
3: a...
2: De ez csomó ilyen van ám.
3: Hát hogyne? Hát, tehát, hogy nem hiszem, hogy itt kéne ezt. Tehát, hogy fehéríteni a gazdaságot rendben van, de
2: ja,
3: hogy
2: nem
3: így,
2: kéne, hogy 500 milliárdok eltűnjenek amúgy a Nemzeti Bankból, meg ilyenek.
3: Mondjuk.
2: És akkor lehet, hogy nem a
3: kistermelő
2: hát,
3: ha visszajöntek ezek.
2: Csak én ezen teljesen kivagyok.
3: Igen, egyetértek ezzel teljes mértékben.
2: Az a baj, hogy olyanok hozzák szerintem a törvényeket, akiknek nincs vállalkozói tapasztalata. És ők azt gondolják, mert egyébként...
3: Vagy ha van is, nem gondol bele, hogy van egy Marika néni, aki kardvirágot
2: hoz. Ha lenne, akkor belegondolna, már csak azért is egyébként, mert nekem nincsen bajom azzal, hogy rátesznek még azokra az emberekre, akik önfoglalkoztatók már abban az értelemben, hogy egy kis termelőként mondjuk dolgoznak. Tehát nincs bajom azzal, hogy rátesznek extra adminisztrációt fölöslegesen, ha megfizeti az ezzel töltött idejét, de nem fizeti meg. Tehát, hogy ez a bajom
3: és
2: ezzel...
3: És nem fognak kimenni a Marika nénik.
2: Egyrészt,
3: körülbelül, és én biztos ezt csinálnám, hogy...
2: Valószínű, tudod ki fog.
3: És akkor tudod mit? El vagy a házhoz. Figyelj, mit tudom én. Vagy marad ugyanez a rendszer, igen.
2: Vagy a másik reakciója Marika néninek, aztán azt meg lehet majd ellenőrökkel folyamatosan ellenőrizgetni, hogy nem ad nyugtát, és akkor nem kell mit fölrögzíteni. Ez... Tehát magyarul nem megoldottuk a problémát,
3: hanem inkább
2: mélyebbre taszítottuk az egészet.
3: Na, de meg 300 forintokról van szó, tehát lehet, hogy Marika néninek van aznap bevételeként mondjuk 10 000 forintja tisztán, mondjuk azt, de mire eljön Marika néni a piacra, kipakol, ott van, ez egy zord időjárás, kellős közepén is ki tudnak jönni, meg ott vannak, és nem tudom. Szóval most egy olyan, mint például, most csak mondok valamit, a paksikossár termelői piac, ahol tényleg olyanok jönnek ki, aki mit tudom én, megcsinálja a csilit, tudom, és akkor van egy ilyen nagyobb volumenű dolog, mézek, nem tudom, az azt mondom, hogy főleg azokat fiatalok csinálják. Le tud ülni, be tudja vinni, sőt, azonnal tud adni egy online számlát is, hogyha kell, mert nagyjából ez 3 másodperces dolog. Vagy most már össze van kötve ezzel, hogy gyorsan megcsinálod, és már ki is küldi. Nekem például a körmösöm mondta, hogy hú, Vivi, mindig ugye adja nekem a nyugdíjat, és mindig, hogy hagyjál már ezekkel, nekem nem kell papír, tudod, de neki meg muszáj megírni, tök érthető. Viszont mondtam, mert én mindig utalok, és most már azt is kell, hogyha utalsz neki, akkor is kell. És akkor mindig ezt mondom, ki az Isten, tudod, milyen számla jött már megint? Igen. Azt hittem be kell, hogy ja, nem, csak én voltam, mert hogy azonnal, amikor ott voltam, jött.
2: Igen. Jó, azzal nincs baj, hogy, hogy egyébként
3: nem csak,
2: kell,
3: hogy
2: csak ugye itt arról van szó, hogy eddig is adtak egy bevételi pénztárbizonylatot, kiállították 3000 forint
3: hát
2: nap, aláírás, mit tudom én. Oké. Ezt berakta a könyvelésébe.
3: Könyvelés,
2: és
3: pont.
2: Akkor ezt mondtam pont, ugye itt az Agrárkamara munkatársa volt, aki erről mesélt nekem, és pont ezt mondtam, hogy de basszus, hogyha ezek után mondjuk te nem, tehát hogy mert nincs rá egyszerűen kapacitásod, mert egyébként elveszi a termelő munkától az időt, akkor te ezt rálőcsölöd a könyvelődre ezt a feladatot, akkor mi fog történni, mit fog mondani a könyvelő? Jó, hát eddig, mit tudom én, havonta egyszer foglalkoztam az ügyeiddel, meg a számláiddal, most 3 naponta ezzel foglalkozok, hogy minden 3 napra fölviszem ugye a hát meglévő persze. számlákat, akkor azt fogja mondani, hogy ja, hát akkor 10 000 per hóval több. Köszi. Tehát megint költséget csinál.

0: bele innentől akkor ebbe. Tehát, hogy aki eddig is tisztességgel megcsinálta a dolgát, az lehet, hogy innentől azt mondja, hogy hát tudjátok mit? Akkor adok baj minden másodiknak, vagy nem tudom, de tényleg, tehát, hogy az a baj, hogy ilyen világot élünk,
1: abszolút,
0: sajnos.
1: Abszolút. Úgyhogy megint sikerült egy problémára olyan választ adni, amivel nem oldottuk meg. Reméljük, hogy valamilyen politikus is hallgatja egyébként ezt a beszélgetést, és egy pici fénygyúl legalább a fejébe, hogyha nem, hát akkor sorry, sajnálom, ez van. Akkor egyszerűen ezzel
0: megpróbáltuk,
1: mindent megtettünk. Igen. Kiventiláltam magam. Na jó, figyelj, Vivi. Én most átadom neked a terepet. Rendben. Ha jól látom, akkor ma Ábi fogja hozni a Best of kedvenceket, és egyébként így most azt látom, hogy minthogyha ilyen nagyon-nagyon mai kedvenceket hozna.
0: Mai kedvencek, de képzeld el, de. Majd erről is lesz szó, hogy olyan zenéket hoz, amiben szerepel az éjszaka szó, meg úgy, hogy maga szerepel. Ez a, nem csak az éjszaka szó, hanem az éjjel. A tonight szó.
1: Akkor ezt majd vesz Józsinak.
0: Midnight, tonight, midnight, light, és éjfél tight.
1: Igen, és tök jó, jaj, de jó. Na, majd akkor vesz Józsinak mondjuk, hogy hallgassam most a Best of kedvencek órát, mert ő szereti ezeket a tonight-os. Számokat. Jó, és kettőig meg te hozod akkor a jó kis témákat, hozod a jó kis slágereket, úgy szintén. Úgyhogy akkor én megköszönöm a Paks FM hallgatóknak a figyelmét, és köszönöm, hogy itt voltatok velem az élesztőben reggel 6 és 9 óra 21 perc között, még nincsen 9:30, de örülök neki, hogy velem tartottatok, és remélem tetszett is, tetszettek a témák, jók voltak a zenék. Ha igen, akkor tartsatok velem majd legközelebb is, ami egyébként jövő hétfőn esedékes. Most kivételesen nem kedden és csütörtökön leszek, hanem hétfőn és pénteken, mert jövő héten nekem is jár egy kis pihenés.
0: Kell, muszáj.
1: Igen, és ebből adódóan hétfőn leszek az élesztőben, és akkor hát holnap pedig majd Strasser Tamással és Weiss Józsival jövünk a szabad péntekbe, ahol többek között szerintem újra ki fogom ventilálni magamat a nyugtahadási kötelezettség kapcsán, de nem, egyébként nagyon sok tök jó, tök érdekes témáról lesz szó, úgyhogy érdemes lesz majd minket hallgatni akkor is, addig pedig tartsatok Takács Nagy Vivivel, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jobbnál jobb slágereket, aztán meglestük, milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön a Maroon 5-től a Sugar 2015-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Eleinte napos idő lesz, majd délután északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen elered az eső, záporok is kialakulhatnak. A nyugati, délnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős lesz, délutánra pedig 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hát azt javaslom, hogy a mai napon legalább egy esernyő legyen nálatok, hogyha kimozdultok, nehogy útközben kapjon el benneteket az eső, ha esetlegesen sétáltok. Délután még egyébként jövök egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi napot nézzük majd meg. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinforma oldala. Fatgerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint a 6-os és a 10-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak mindenhol, mindkét irányba útszükület várható. Dunaföldvár Dunakamlőd összekötő úton az útmenti növényzetet gondozzák a 17-es és a 19-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Kölesd összekötő úton a 0-as és a 16-os kilométernél kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton szintén az útmenti növényzetet gondozzák a 126-os és a 129-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. A Bogyiszlói bekötő úton az 1-es kilométernél közmű építése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba várható útszükület. Az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál is aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon, 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben pedig állandósulnak a torlódások. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a Nagy Lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek. November közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza majd a forgalmat. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok magatokra az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelyben egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
7: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
6: Anya, ugye hazavisszük?
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Év végére készül el az új magyar oktatási stratégia, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka című koncepció kiemelten foglalkozik a digitális környezettel, a mesterséges intelligenciával, emellett új nemzeti alaptanterv kidolgozását, átfogó szövegértés fejlesztési programot, valamint a központosítás lebontását irányozza elő. A tárcavezető hangsúlyozta, a reformokat széleskörű konszenzusra építik. Reakciójában a Fidesz közölt, a szakmai vitákat és a tananyag korszerűsítését támogatják, de elutasítják, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cseréljék, írja az MTI. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabba a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergia Hivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbrökközi utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg, a járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesettel érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
9: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
10: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani, ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
11: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. Te hogy látod itt az ASE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
10: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi, de mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
9: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók még a hétre Pakson és a környékünkön. Hozok nektek Pálfikati kolléganőmtől is egy tudósítást az AI konferenciáról, és hát képzeljétek, nagyon-nagyon szerettem ezt a cikket, valamint ennek a nevét, hogy elkezdték kiolvasztani Mariah Carey-t. Na, hogy miért is, vagy miben nyilvánul ez meg, szerintem sejtetitek, de hamarosan erről is lesz majd szó. Viszont most megyünk tovább Dessel és Young Fly-jal, tőlük pedig szóljon a Kiskece 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 24-én a Magyarok Dalszínház előadásában tekinthetitek meg a Macskafogó musicalt Szikora Róbert rendezésében 19 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központ színháztermében. Szeptember 25-én egészségnap lesz Bölcskén a rendezvényháznál. Egész napos programokkal várnak benneteket, már reggel 8 órától indul egy közös séta a rendezvényház elől, de lesz például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, egészséges falatok kóstolása, székjoga, valamint doTERRA illatkóstoló is, és minden program az egész nap folyamán ingyenesen látogatható. Szeptember 26-án Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét tekinthetitek meg 18 órakor a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű program keretein belül 10 és 17 óráig adható vér, valamint a nap különlegessége, hogy mentőhelikopter érkezik a helyszínre kitelepülve, és biztosítja az ügyeletet, onnan kerül esetlegesen riasztásra. Hát reméljük nem lesz így, úgyhogy bízunk benne, hogy egész nap megtekinthető, mert mi például a gyerkőccel nagyon készülünk, és nagyon beszeretne ülni a mentőhelikopterbe, úgyhogy remélem egész nap ott lesz rá csak szükség. Ez egyébként a Csengei Dénes Kulturális Központ előtt lesz, úgyhogy menjetek, adjatok vért, és segítsetek ezzel három életet. Szeptember 26-án egy könnyű zenei énekverseny lesz diákok részére popdal és musical kategóriában a Gemenc hangja elnevezésű program keretein belül a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 10 órától. Szeptember 26-án az önkéntesek napja lesz, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, 10 órától a Mentál Higiénés Műhely szervezésében. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Lengyel Johanna szólt, tőle pedig az Egyenes az út 2026-ból, én pedig már is hozom nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. A régiónkban először rendeztek AI konferenciát az impresszív.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő fővédnöksége által szeptember 18-án Rendszer a káoszban AI megoldások, amik tényleg működnek, címmel tartották, főként a kis és közép vállalkozók számára a konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az impresszív.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke Páfi Kati kolléganőnknek kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának. A következőkben őt hallhatjátok.
1: Leginkább mi a kis és középvállalkozásokat céloztuk. Ugye mi a szakmánk lévén is találkozunk nagyon sok kis és középvállalkozóval, akik valójában ott állnak azelőtt, hogy az AI-t szeretnék használni a mindennapokban, a munkájuk során, keresik azokat a megoldásokat, hogy milyen folyamatokat tudnak az AI segítségével egyszerűsíteni, esetleg automatizálni, gyorsítani, hatékonyabbá tenni, és nekik szerettünk volna itt az előadás során, az előadók által olyan valós példákat felhoz, amivel gyakorlatilag megkapják a választ a keresett kérdésekre, illetve találnak olyan pontokat is, ahol látják azt, hogy hol nem szabad használni, vagy esetleg milyen veszélyei vannak ennek a technológiának.
2: Tehát mind elméleti, mind gyakorlati úton tapasztalásokat szerezhettek itt a mai nap folyamán. Hogy érzed, mivel a tarsolyukba mehettek haza?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Kaptak hideget is és meleget is, ha úgy tetszik. Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült.
2: Látom, hogy itt a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége is jelen van.
1: Jó, magam vagyok a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
0: Sipos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli. Ezzel kapcsolatban hallhattok tőle pár fontos információt.
2: Véget ért az AI konferencia itt Pakson, az Erzsébet nagyszállodában. 4 előadás volt. Közöttük az egyik előadást Sipos Zoltán tartotta, akit hát itt mindenki úgy nevezett, hogy AI kutató. Nem tudom, hogy te is egyetértesz-e ezzel. Minden esetre az előadásod lehengerlő volt mindenki számára.
3: Szerintem nem úgy kell megközelíteni. Az AI valóban előttünk álló, nagyon izgalmas, és egyben esélyekkel és veszélyekkel is teli kérdését, hogy most mi ezt támogatjuk, vagy ellenezzük. A tech-optimisták azt mondják, hogy minden nagyon jó lesz, hiszen minden technológiai fejlődés csak az emberiség javát szolgálta, zárójel neutronbomba, zárójel bezárva. Míg a negativisták, a kritikusok azt mondják, hogy azért előfordulhat az, hogy valamikor a technológia már az ember kárára szolgál. Én azt mondom, hogy nézzünk a kettő közé. Mindenképpen van egy fejlődés, egy evolválódás, és ez nem csak az emberre, és nem csak a természeti környezetre jellemző, hanem a technológiára is, amelyet az ember hoz létre. Eljutunk mindenképpen egy olyan szintre, ami eddig nem létezett, csak ez a fajta gyorsulás, még mondjuk az 1800-as évek elején 36 év kellett az első olyan vasútvonalig, ahova a rakétát, mint gőzmozdony be lehetett helyezni, aztán az internetnél már mondjuk kellett 4 év az első 50 millió weboldalig. Most már az a helyzet, hogy egy nyelvi modell meghaladása az néha már néhány hétnek a feladata, úgyhogy más a sebesség, de a cél nem. Szerintem a cél az emberi jólét, és hogy feltegyük azokat a kérdéseket, hogy a minket szolgáló technológia jelenthet-e valamilyen ponton veszélyt. A mai előadásomban én azt mutattam be, hogy igen, vannak veszélyek, de ezen veszélyek mindegyike abból ered, hogy az ember nem érti a technológiát, amit használ, vagy amit létrehoz. Ha viszont van annyi szociológia és akár filozófiai érzékünk, hogy feltesszük azokat az alapvető kérdéseket, hogy szolgál engem a technológia, és én hogy szolgálhatom a társadalmat, akkor ez önmagában jelent egy védőhálót. Valahogyan ma ezt jártuk körül.
2: Milyen negatív és milyen pozitív hozadéka lehet?
3: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást. Azért egy ember elketyeg 2000 kalóriából egy nap, tehát egy rendkívül hatékony, energiahatékony gépezet, viszont az agyunk használja a legtöbb energiát, glükózt von el a gondolkodás. A legnagyobb kockázat az emberi, hogy átadom a döntést, a mérlegelés jogát egy eszköznek, hogy ne kell annyit gondolkodnom, és amikor már a harmadik, negyedik levelet fogalmazza meg helyettem az AI, vajon én tudom-e, hogy miről van szó, elolvastam az előzményeket, képben vagyok-e, az emberi mérlegelés jogát és képességét kiengedtem a kezemből. Ez az én felelősségem, az az alapelv, amit én képviselek, hogy a human in the loop, tehát az ember a folyamatban, a döntéshozó, a mérlegelő szereplő, az nem vonulhat háttérbe. Az összes károkozás alapja az, hogy valahol nem volt egy ember, aki megállíthatta volna a folyamatot.
2: Mi az, ami ebbe az irányba vitte önt és az érdeklődését?
3: Én azért szoktam a stratégiai AI szakértőt használni, mert nekem ez munkaszerződésemben így volt, a hazai AI szabályozáson dolgozó munkacsoportban, tehát ezt ugye adták nekem, ez volt a munkaköröm, úgyhogy én ezt merem használni. Én úgy kerültem ebbe az egész vonalba, hogy már az elmúlt 11-12 évben is marketing oktatóként, kommunikációs tanácsadóként dolgoztam, és már a 2017-ben is felhívtam a figyelmet arra, hogy az AlphaZero nevű Google által kiadott sakkozó program, az nem, hogy minden sakkozót megver, mert ez 97-ben már megtette a Deep Blue, hanem, hogy minden sakkozó programot is, nem minden szemét, minden sakkozó programot is meg tud verni, mindössze néhány órás öntanulás után. És én akkor beleragadtam ebbe 2017-ben, hogy hova vezethet az, hogyha egy eszköz jobbá válik, mint egy ember. Föltettem azt a kérdést, hogy lehet-e, hogy a sakk egy ponton hobbi, de akkor a matematika lehet-e hobbi ugyanezen a ponton, hogyha lesz eszköz, amely jobb nálunk. És hát úgy alakult az élet, hogy ma már itt vagyunk, és ezt a kérdést nem csak én teszem föl, hanem a matematikusok is, és a tudományos élet képviselői is. Aztán persze a szabályozáson keresztül meg kénytelen kelletlen az egész napomat ez a terület tette ki, ezek a dilemmák, és én emiatt szociológiai és filozófiai szempontból megfertőzve vizsgálom, tehát nem technokrata vagyok, én nem informatikai kérdésként vizsgálom az AI-t, hanem társadalmi kérdésként. Ezt szerintem átvérzi azt a társadalmi szövetet, amelyben ma élünk, és ez a kérdés, ez új kérdéseket, és ha az új kérdések jönnek, akkor új gondolkodási feladatot is ró ránk.
0: A konferencián számtalan érdeklődő vett részt, és sokaknak a kíváncsiságát is felkeltette, köztük Dávid Csabáét is. A vele készült interjút hallhatjátok a következőkben.
4: Kíváncsiság hozott alapvetően ide. Alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, és igazából, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Amivel pluszban még találkozott az ember, az a veszélyei, illetve azokra adott válaszok.
2: Nyugodtabban távozol, vagy egy kicsit izgatottabban?
4: Előtte se voltam nyugodt, most ez az előadás után sem lettem nyugodtabb, viszont kaptam válaszokat, ami egy picit megnyugtatott. Ez inkább hozzáállást erősített.
2: Te a munkád folyamán, vagy a magánéletedben hol használod inkább?
4: Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni. Azt vettem észre, hogy nem használhatom, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
0: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV számára elérhetőek a digitalizációs és az AI fejlesztés témában. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők, az AI konferencia előadásai pedig visszanézhetők a Telepaks YouTube csatornáján.
5: Ez a Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot kap. Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dolog is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

aztán Rhymes és Mariah Carey, szól tőlük pedig az I Know What You Want 2003-ból. Hát szerintem ez a 2000-es évek nagy-nagy slágere volt, és muszáj voltam ezt hozni, direkt nem akartam a kis karácsonyi nótáját hozni az énekesnőnek, mert hogy ezzel a címmel jelent meg egy cikk, elkezdték kiolvasztani Mariah Carey-t. Hát én ezen tök jót nevettem, úgyhogy gondoltam nektek is, elhozom ezt a kis információt, mert hogy az énekesnő egyébként európai koncertdátumokat jelentett be novemberre és decemberre a közösségi médiában. Egy máltai koncertet ad Európában az év végén, és 3 brit koncertet. Ugye természetesen, mint tudjátok, mindegyik karácsonyi koncert lesz Christmas Time címmel, úgyhogy erre utal a cikknek a címe, hogy elkezdték kiolvasztani. Én még nem találkoztam boltokban egyébként karácsonyi zenével, bár nem meglepő, ugye, mint tudjuk, hogy azért szeptember-október környékén már-már előfordul egy-egy karácsonyi nóta. Tőlem nem fogjátok még kapni egy darabig, az biztos, viszont képzeljétek el, vasárnap voltunk az Obiban, Szekszárdon, és dekorációt szerettem volna nézni az otthonunkba, és képzeljétek el, nem tudtam, mert hogy már elkezdték kipakolni a karácsonyi dekorációt, angyalokat, Mikulást, kis Jézuskát, fényeket, mindent, amit szeretnél. Tényleg teljesen meglepődtem, úgyhogy aki szeretne karácsonyi dekorációt, az már ellátogathat egy-két boltba, szerintem a környéken, mert biztosan felelheti. Én pedig dekoráció nélkül tértem haza, úgyhogy nagyon szomorú voltam, de most megyünk tovább a jó zenékkel. Marshmello, Sting és Pink közösen fog szólni a Dreaming 2023-ból.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az útinforma oldala. Fatgerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint a 6-os és a 10-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak mindenhol, mindkét irányba útszükület várható. Dunaföldvár Dunakamlőd összekötő úton az útmenti növényzetet gondozzák a 17-es és a 19-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Kölesd összekötő úton a 0-as és a 16-os kilométernél kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton szintén az útmenti növényzetet gondozzák a 126-os és a 129-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. A Bogyiszlói bekötő úton az 1-es kilométernél közmű építése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba várható útszükület. Az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál is aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon, 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben pedig állandósulnak a torlódások. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza majd a forgalmat. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok magatokra az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelyben egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trump-al az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trump-al szívesen találkozna, Zelenszkijel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná, írja az Index. Az ukrán elnök kijelentette, nyitott az energetikai csapások leállítására és egy Vladimir Putyinnal közös háromoldalú csúcs találkozóra is. Ugyanakkor plusz Patriot légvédelmi rendszereket kért az amerikai elnöktől a térre készülő Ukrajna védelmére. A Kreml reakciójában közölte, Putyin nyitott az amerikai elnökkel való egyeztetésre, ám az ukrán féllel való találkozót alapos szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartja. Donald Trump pedig a felek megállapodását sürgette, rávilágítva, hogy az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt a gázolaj ára világpiaci szinten emelkedik. Közel 40 millió forint értékben lopott el két autót egy 17 éves fiatal és két gyermekkorú társa vasárnap egy pécsi kereskedésből, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. A fiatalok ablakbetörés után szerezték meg a kulcsokat, majd a kaput áttörve hajtottak el a járművekkel. A rendőrség két órán belül elfogta az elkövetőket és megtalálta a gépkocsikat Mohács térségében, miután a 11 és 13 éves fiú Kisnyárádon árokba hajtott. A 17 éves lánycsóki fiatalt, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
7: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés-táncos sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a diák önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben, tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerekszemmel témakörben.
6: Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható.
8: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
2: Köszi Robi a híreket, a stúdióban ismét Vivi, sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, de elkezdünk hangolódni hamarosan a következő Best of órára is, ahol Ábi kedvencei érkeznek, hogy mivel készült, az hamarosan kiderül. Aztán hozok nektek még két tudósítást, az egyiket Harmad Gabi kolléganőmtől, aki a Gerjeni Diákok Hangja elnevezésű tematikus napról fog majd nekünk interjúkat hozni, valamint a sakk olimpiáról is, amit Pálfi Kati kolléganőmtől hallhatunk, szóval mindenképp tartsatok velem, most viszont megyünk tovább a PSV-vel és Nagy Bogival, tőlük pedig szóljon az Always Be Mine 2026-ból.
8: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
9: Paks FM. Összekötött.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hang.

lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

A Well Hello-tól szólt az Éjfél Tájt 2025-ből. Hát ezzel a dallal is készül nektek Ábi a következő Best of Kedvencek órájában, ugyanis olyan dalokat hoz nektek, amelyikekben megjelenik az éjszaka kifejezése. Zseniális Best of Kedvencek téma szerintem. Érkezik David Guetta, The Weeknd, Zara Larsson, Katy Perry, Péter Fibori, Jennifer Lopez, Coldplay, és még sokan mások, szóval megéri Ábit hallgatni a következő órában. Most viszont megyünk tovább Tom Gregory-val, tőle pedig szóljon a Never Look Back 2023-ból.

0: Azariathoz szólt a Formúc 2022-ből, én pedig már is hozom nektek Páfikati kolléganőm tudósítását. Szeptember 16 és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz tavaly felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter nemzetközi sakkmester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakk olimpiával bezárólag. Ács Péterrel, aki jelenleg az Atomerőmű Sportegyesület játékosaként és edzőjeként segíti a paksi sakk csapatot, kolléganőnk beszélgetett az olimpiai szereplésről. Ezt hallhatjátok most.
1: Sakkolimpia, a fél időben járunk már körülbelül, egy kicsit azon túl. Ács Pétert, az Atomerőmű Sportegyesület sakk szakosztályának vezetőségi tagját kérdezem arról, hogy az ASE csapatából kikerültek ki az olimpiára, és hát hogy mind szerepeltek, mennyire volt meglepetés számodra?
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe. Erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet.
1: Hát ha jól emlékszem, akkor tulajdonképpen ezzel a céllal is ment ki a magyar válogatott mind a kettő, hogy a 10-be legyen, és hát hogyha annál jobb sikerül, akkor ugye annak csak-csak örülhetünk.
2: Így van, a női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. Nőknek mindenképp éppen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, én azt mondanám, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni abban, hát ha egy nagyobb siker is kifut. A férfi válogatottban most Berkes Fecó, illetve Kozák Ádám,

0: ketten közülünk egyikünk se került be, viszont ez azt is jelenti, hogy nagyon erős csapattal mentünk ki. Ugye Rapport, Rihár, Lékó Péter képviselő például a válogatottat, Gledura Benjamin részben az a csapat, akikkel ott volt 2024-ben a budapesti sakkolimpián mentünk neki, és ugye ott is közel voltunk az éremhez, az első hat helyhez, nagyon kis, mondjuk így, hogy banánhéjon csúsztunk el az utolsó fordulóban.
1: Mennyire szívfájdalmad, hogy nem sikerült kijutni az olimpiára, és hát ugye 2 év múlva bármi történhet, úgyhogy lehet keményen dolgozni addig. Látod-e, hogy mi az, amiben felkészültebbnek kell lenni ahhoz, hogy sikerüljön?
0: Igen, mindenképp szívfájdalom, de ez a realitás. Tehát a Balogh Csaba kapitány szerintem megalapozott döntést hozott, amikor úgy látta, hogy közel vagyok hozzá, de még nem vagyok azon a felkészültségi szinten. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy korábban kellett volna elkezdeni ezt a áprilisnál ezt a fél év felkészülési periódust. Ugye nem úgy hozta az élet, korábban nem tudtam volna ezt reálisan megtenni. Ez most kimaradt, viszont látom igen, hogy mi az, amiben fejlődnöm kell. Azt is látom, hogy kemény munka, viszont nem lehetetlen. Erre fókuszálom az energiámat, és aktívabban részt veszek egyéb oktatási, sok képzési tevékenységekben, mind a klub színeiben. Néha kapok felkérést a Magyar Sakkszövetségtől, például tartottam 2 napos edzést az U18-as ifjúsági válogatottnak a nyár folyamán, viszont elsődlegesen aktív sportoló vagyok, úgyhogy a versenyekre fókuszálok.
1: Fölmerült esetleg, hogy valamelyik csapatnak a szövetségi kapitánya lehetnél, vagy vállalhatnál, de volt ilyen?
0: 4 éven keresztül vezettem a felnőtt férfi válogatottat, a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag, utána Balogh Csaba nagymester és olimpiai ezüstérmes vette át tőle most a stafétaputot. Nem kizárt, hogy a jövőben újra megnyílik ez a lehetőség, de pillanatnyilag a tavalyi csapat ebben és az idei olimpián Csaba intézi, illetve vezeti a válogatottat. Úgyhogy szerintem jó munkát végez, meglátjuk, hogyan alakul.
1: A te feladataid itt az Atomerőmű Sport Egyesületnél?
0: Az Atomerőmű Sport Egyesületnél játékosként, illetve edzőként segítem a csapatot, és mindig így gondolkodunk, hogyan tudnánk valami új dolgot kitalálni. Most például első alkalommal fogok pénteken online edzést tartani az ifjúsági sakkozóknak. Úgyhogy arra készülök, ez a következő megmérettetés.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Velünk Hypaton is egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: A Fall of the Flota szólt a beszívom 2026-ból, én pedig már is hozom nektek harmad Gabi kolléganőm tudósítását. Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tartott múlt pénteken a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola. Dr. Magóné Tóth Györgyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése. A következő percekben őt hallhatjátok.
1: Az a pontos neve, hogy Gyermekek és Diákok Hangja, és az új miniszterasszony Lannert Judit hirdette ezt meg. Ez egy új témanap. Eddig is szoktak lenni témanapok az iskolában, de ez egy új dolog. Hogy ahhoz, hogy az iskolát jobbá tegyük, ahhoz kérdezzük meg a diákokat arról, hogy milyen számukra a jó iskola. A Gerjeni Kenesei Iskola programja is erre épül, és gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik, vagy összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk. A tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Nyilván nem teljes mértékben fogjuk tudni megvalósítani, de lesznek közte olyan elemek, amit igen. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból. Mit szeretnének a diákok megvalósítani Gerjenben? Nagyon-nagyon okos ötleteik vannak, rendkívüli módon kreatívok. Aztán ezt a diák képviselő testületi ülést megnézik a képviselők is, a gerjeni képviselők, a felnőttek, akik ebben az időpontban itt ülnek az iskolában. És kiértékelik és válaszolnak a diákoknak a kérdéseire. Tehát ez egy óriási élmény nekik, hogy ők is javasolhatnak, sőt, hát ugye dönthetnek is, bízunk abban, hogy amiről a diákok képviselő testülete dönt, nem elrugaszkodott dolgokról beszélünk, azt esetleg az igazi képviselő testület is meg fogja fontolni, és esetleg el is fogja fogadni.
0: Dr. Magóné Tóth Györgyit, a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola igazgatóját hallhattátok a Diákok Hangja elnevezésű tematikus nappal kapcsolatban. A téma kapcsán Romhányi Károlyt, Gerjen község polgármesterét is megkerestük, aki elmondta, hogy az önkormányzat kettő szerepben vesz részt a programban. A következőkben őt hallhatjátok.
2: A legnagyobb örömömre megkeresést kaptunk a Gerjeni Általános Iskolából, hogy a Diákok Hangja elnevezési program keretein belül szeretnék, hogyha az önkormányzattal közösen gondolkodva a gyerekeknek, diákoknak meg tudnánk mutatni azt, hogy milyen együttműködésben dolgozni, milyen csoportosan dolgozni, és bemutatjuk nekik a demokráciát úgy alapvetően, illetve magát az önkormányzatiságot. És a program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestületi ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a tanórai kereteken belül ugye a diákok megnézhetik az okostáblákon keresztül minden egyes tanteremben, hogy mi történik ezen a diák önkormányzati ülésen, úgyhogy szerintem ez egy kifejezetten jó dolog, és a technika vívmányait így tudjuk használni, itt az elmúlt évek fejlesztésé, ezek most nagyon jól jönnek itt a program keretein belül, illetve mi még egy dologgal próbálunk kedveskedni, amit minden évben meg szoktuk tenni, minden általános iskolás tanulónak gyakorlatilag egy hátizsákot, egy tornazsákot tudunk odaadni, az Otthonod Jövője Gerjen logójával ellátva, és próbálunk ezzel kedveskedni a gyerekeknek a tanévnyitó keretein belül. Ez a Paks FM.

0: A Blaha Louisianától szólt, az a Szerelem című sláger 2025-ből. Remélem tetszett a zenei felhozatal ebben az órában is, valamint a témák, amiket hoztam, igazán érdekes volt mindegyik tudósítás, én azt gondolom. Na de most jön Ábi és az ő Best of kedvencek órája. Nagyon jó lesz ez is, úgyhogy tartsatok vele déltől egyig. Én majd jövök vissza hozzátok 13 órakor, ahol még egy órán keresztül hozom majd a Paks FM slágereit nektek, szóval tartsatok velünk, Ábival, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Duna korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabban a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergiahivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy 1 órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbröközi utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg, a járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesettel érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakkmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű SL felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most következik. Best of kedvencek Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
3: Elmúlott dél, így van, megkezdjük a Best of órát itt a Paks FM-en. Ma Strasser Adner szolgáltatja a kedvenceket. Ma az éjszakába és az éjszakai hangulatról leíró verseket hozom el dalformában. Induljon is az első kör, először felkapjuk a város fényeit a The Weeknd-del, aztán David Guetta, és Alesso már arról gondoskodik, hogy eszünkbe se jusson hazamenni. Közben elérünk éjfélig Well Hello-val, Zara Larsson még egy kis fényt is hoz bele, a Top Uploader pedig már egyenesen a holdfénybe visz minket. Ez lesz az elkövetkezendő 5 dalunk 5 különböző éjszakai pillanat leírásában, és ez még csak a kezdet, egészen 1 óráig jönnek a zenék.
0: Best of kedvencek Ábitól, déltől 1-ig. A keverőpult

Ez Jennifer Lopez a Waiting for Tonight, ahol már maga a várakozás is része az éjszakának, amikor tudod, hogy valami még csak most kezdődik. Innen megyünk tovább Peter Fibori és a Love Band Fehér Éjszakák című dalával, ami megint egy egészen más hangulatot hoz ebbe az órába. A blokk végére pedig már tényleg felpörög minden, mert jön Katy Perry és a Last Friday Night, és hát ha már péntek este, akkor abból könnyen lesz egy olyan éjszaka, amire másnap is emlékezik az ember. 5 dal, 5 különböző hangulat, de mind ugyanahoz az időszakhoz kötődik, amikor lemegy a nap, felkapcsolódnak a fények, és egy kicsit minden más lesz. Elsőként szóljon most a Zaporozesztől, az azon az éjszakán.

Két Barry után megyünk tovább az éjszakai Best of kedvencekkel, ráadásul most megint egy olyan blokkal, amiben többféle arca is megmutatja magát az estének. Kezdünk a Maroon 5-val és a One More Night-tal, azzal a hangulattal, amikor az ember még egy kicsit maradna benne az éjszakában, még egy kör, még egy dal, még egy pillanat. Utána jön a Margaret Island és az éjszaka, ami már címében is pontosan beleillik ebbe a mai válogatásba, és hozza azt a kicsit elmélyülősebb, belsőségesebb oldalát az estének. Aztán megérkezünk az egyik legerősebb éjszakai városképhez, mert jön az M83 és a Midnight City, neonfények, utcák, lüktetés, az a különleges hangulat, amit csak egy késő esti város tud adni. Innen megyünk tovább a The Worms Last Night című dalával, ami már megint egy másik oldalról fogja meg az egész témát, kicsit könnyedebb, kicsit felszabadultabban. A blokk végén pedig itt lesz Zedd és Hayley Williams a The Stay the Night-tal, ami tökéletes lezárása ennek az ötösnek, hiszen benne van az éjszaka, a lendület és az a fajta érzés, amikor még senki nem akarja, hogy túl hamar vége legyen, szóval most jön még egy erős adag esti hangulat, éjjeli fények és késő esti pillanatok egymás után a Best of kedvencek órában.

0: Zed és Hayley Williams Stay the Night 2014-ből szólt itt a Paks FM-en, azon belül is csütörtökön, déltől egyig a Best of kedvencek órában. Strasser Ádner szolgáltatta ezt az órát, el is köszönök. Mindenkinek további jó rádiózást és szép napot, sziasztok!
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől egyig.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
3: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 24-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Paksra látogattak a csernavodai atomerőmű vezetői, egészségnapot szerveznek Bölcskén, szurkolói ankétot tartott az ASE, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
4: A teljesen leállított csernavodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabban a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernavodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergiahivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
5: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. 1 órában minden évfolyam zenés-táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben, tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
4: Szeptember 26-án és 27-én rendezik meg a Tudatosság Napjai szimpóziumot a Bölcskei Szent András kastélyban. Az idei tanácskozás fő témája a magyar identitás és a magyarság szerepe a világban, a nemzetben és a hazában. A kétnapos rendezvényen előadást tart többek között Juhász Zsolt, Nagy Zsolt, Herceg Ágnes, Varga Mihály, Born Gergely, Szántai Lajos és Kis József Zsolt. Szombat este Borbé László zongoroművész ad koncertet, majd a magyar kertörökségről vetítenek összefoglaló filmet. Vasárnap délután kerekasztal beszélgetéssel zárul a szimpózium, amelyen Bogár László, Kassai Lajos, Rátóti Zoltán és Tóth Máté vesznek részt.
1: Pakseten hírek.
4: Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható. Betörte egy üzlet kirakatát egy faddi férfi, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Augusztus 21-én tett bejelentést egy faddi üzlet tulajdonosa, mert egy ismeretlen férfi 150 ezer forint kárt okozott, mikor beütötte az üvegét. Az adatgyűjtés során több szemtanú megerősítette, hogy egy 40 év körüli helyi férfi rongálta meg a kirakatot. Még tartott a szemle, amikor a rendőrök észrevették, hogy a gyanúba keveredett férfi kerékpárral közelít feléjük. Az egyenruhások megállították, majd elszámoltatták, később pedig előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi mindvégig együttműködő volt, elismerte, hogy betörte az üveget. Mint elmondta, egy családi vitát követően vezette le így a feszültséget, amit azóta megbánt. A tolnai rendőrőrsön rongálásvédség és garázdaságvédség miatt indított ügyben a nyomozást befejezték a rendőrök, és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal adták át az ügyészségnek.
1: És most sporthírek a Paksefemen.
4: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
6: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok. Ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel. De ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
7: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér egyéniség, vagy akár több is. De hogy látod itt az ASE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
6: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
4: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű ASE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 24-én a Magyarok Dalszínház előadásában tekinthetitek meg a Macskafogó musicalt Szikora Róbert rendezésében 19 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központ színház termében. Szeptember 25-én egészségnap lesz Bölcskén a rendezvényháznál. Egész napos programokkal várnak benneteket, már reggel 8 órától indul egy közös séta a rendezvényház elől, de lesz például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, egészséges falatok kóstolása, székjoga, valamint doTERRA illatkóstoló is, és minden program az egész nap folyamán ingyenesen látogatható. Szeptember 26-án Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét tekinthetitek meg 18 órakor a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű program keretein belül 10 és 17 óráig adható vér, valamint a nap különlegessége, hogy mentőhelikopter érkezik a helyszínre kitelepülve, és biztosítja az ügyeletet, onnan kerül esetlegesen díjasztásra. Hát reméljük nem lesz így, úgyhogy bízunk benne, hogy egész nap megtekinthető, mert mi például a gyerkőccel nagyon készülünk, és nagyon beszeretne ülni a mentőhelikopterbe, úgyhogy remélem egész nap ott lesz rá csak szükség. Ez egyébként a Csengei Dénes Kulturális Központ előtt lesz, úgyhogy menjetek, adjatok vért, és segítsetek ezzel három életet. Szeptember 26-án egy könnyű zenei énekverseny lesz diákok részére popdal és musical kategóriában a Gemenc hangja elnevezésű program keretein belül a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 10 órától. Szeptember 26-án az önkéntesek napja lesz, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, 10 órától a Mentál Higiénés műhely szervezésében. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a holnapi napon, azaz pénteken az időkép előrejelzése szerint. A napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat majd ki zápor. A Dunántúlon még sok felé lesz élénk, erős az észak-északnyugati szél, kora reggel 3-11, délután pedig 16 és 21 fokot mérhetünk. Hát én bízom benne, hogy eső nem fog esni, ugyanis holnap délután szertartásom lesz, sőt szombaton is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egyik nap sem fogja beárnyékolni az eső ezeket a szép pillanatokat. Ti is remélem, hogy minél több időt megpróbáltok kint tölteni a szabadban, és élvezitek még ezeket az őszies napokat. Tartsatok velem a továbbiakban is, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy a

Dr. Béres és a halott pénz közöse szólt, hol van az a lány 2018-ból. Pont most dobta föl nekem a Facebook a TLC-nek a közösségi médiában egy kis posztját, miszerint 2026. szeptemberében újra felkerült a No Scrubs több zenei listára, többek között a Billboard Global listáján. Szeptember 19-én új belépőként szerepelt a 149. helyen. Egyébként ez egy 99-es dal, szóval egészen elképesztő, hogy újra visszakeveredett a zenei listákra. Az R&B Streaming Songs listáján pedig a 15. helyről a 7. helyre ugrott, ezzel először került be a top 10-be ezen a listán. Egyébként a Spotify-on is újra erősen teljesít, szeptember 11-én globálisan 55. volt a napi top 200-ban. Szerintem hozzájárul ehhez az is, hogy van a Prime videón egy nagyon cuki, romantikus film kis fiatalokkal, Eva Longoria főszereplésével például, az utolsó napkelte címmel, és ott a Chaisi ezt énekli ilyen karaoke verzióban. Szerintem sokszor hozzájárulnak filmek például egy-egy zenének az újra élesztésében. Pont tegnap beszéltem Natasha Bedingfieldnek az Unwritten című slágeréről, amikor is ugye az Imádlak utáni filmben felcsendül, és ezzel új értelmet nyert ez a dal. Úgyhogy nagyon sok ilyen dal van. Szerintem ez a No Scrubs egy igazán jó szám, úgyhogy most hozom is nektek ezt 99-ből a TLC-től.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dal tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton

Anderson és a House Gospel Choir szólt, tőlük pedig a Risk It All 2021-ből. Hát én ezzel a dallal zárom ezt az órát, és ezzel is búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb jövő héten fogunk találkozni. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam. Csodás napot nektek. Sziasztok!

0: Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Év végére készül el az új magyar oktatási stratégia, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka című koncepció kiemelten foglalkozik a digitális környezettel, a mesterséges intelligenciával, emellett új nemzeti alaptanterv kidolgozását, átfogó szövegértésfejlesztési programot, valamint a központosítás lebontását irányozza elő. A tárcavezető hangsúlyozta, a reformokat széleskörű konszenzusra építik. Reakciójában a Fidesz közölt, a szakmai vitákat és a tananyag korszerűsítését támogatják, de elutasítják, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cseréljék, írja az MTI. Közel 40 millió forint értékben lopott el két autót egy 17 éves fiatal és két gyermekkorú társa vasárnap egy pécsi kereskedésből, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. A fiatalok ablakbetörés után szerezték meg a kulcsokat, majd a kaput áttörve hajtottak el a járművekkel. A rendőrség két órán belül elfogta az elkövetőket és megtalálta a gépkocsikat Mohács térségében, miután a 11 és 13 éves fiú Kisnyárádon árokba hajtott. A 17 éves lánycsóki fiatalt, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
3: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőre mutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű ASE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 3 perc, szeptember 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, hamisítatlan Pál Fikati-féle tudósítással is jelentkezni fogok az elkövetkezendő órák során, úgyhogy érdemes lesz most is velünk tartani. Zenével kezdünk, Age következik, az R&B, azaz Ring My Bell, egy idei szerzemény. Let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Ez volt Álvaro Soler és a Con Calma 2025-ből. Nos, szeptember 24-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Gellért, Mercedes, Gerda, Griseldis és Mária nevű hallgatóinkat üdvözölhet a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. James Blunt következik, a 2021-es Unstoppable. Let's go!

Chris de Sarandit hallottátok, ez volt az idei Good Old Days. Nos, még néhány track következik, aztán már jövök is a beígért pálfikati féle tudósítással, ezúttal a régiónkban nemrég lezajlott AI konferencia lesz a téma. De a szó most még A7SA, David Guettai és Wizkid, a Lightert fogjátok hallani tőlük 2025-ből.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Anne-Marie Met You Blinded és James Arthur-t hallottátok, ez volt a Rewrite the Stars 2017-ből. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő fővédnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban AI megoldások, amik tényleg működnek, címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára a konferenciát. Múzsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke Pálfi Katalin kolléganőknek kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
2: Leginkább mi a kis- és középvállalkozásokat céloztuk. Ugye mi a szakmánk lévén is találkozunk nagyon sok kis- és középvállalkozóval, akik valójában ott állnak azelőtt, hogy az AI-t szeretnék használni a mindennapokban, a munkájuk során, keresik azokat a megoldásokat, hogy milyen folyamatokat tudnak az AI segítségével egyszerűsíteni, esetleg automatizálni, gyorsítani, hatékonyabbá tenni, és nekik szerettünk volna itt az előadás során az előadók által olyan valós példákat felhoz, amivel gyakorlatilag megkapják a választ a keresett kérdésekre, illetve találnak olyan pontokat is, ahol látják azt, hogy hol nem szabad használni, vagy esetleg milyen veszélyei vannak ennek a technológiának.
3: Tehát mind elméleti, mind gyakorlati úton tapasztalásokat szerezhettek itt a mai nap folyamán. Hogy érzed, mivel a tarsolyukba mehettek haza?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Kaptak hideget is és meleget is, ha úgy tetszik. Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült.
3: Látom, hogy itt a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége is jelen van.
2: Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
1: Sipos Zoltán, marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
3: Véget ért az AI konferencia itt Pakson, az Erzsébet nagy szállodában. 4 előadás volt. Közöttük az egyik előadást Sipos Zoltán tartotta, akit hát itt mindenki úgy nevezett, hogy AI kutató. Nem tudom, hogy te is egyetértesz-e ezzel. Minden esetre az előadásod lehengerlő volt mindenki számára.
4: Szerintem nem úgy kell megközelíteni. Az AI valóban előttünk álló nagyon izgalmas és egyben esélyekkel és veszélyekkel is teli kérdését, hogy most mi ezt támogatjuk vagy ellenezzük. A tech optimisták azt mondják, hogy minden nagyon jó lesz, hiszen minden technológiai fejlődés csak az emberiség javát szolgálta, zárójel neutronbomba, zárójel bezárva. Míg a negativisták, a kritikusok azt mondják, hogy azért előfordulhat az, hogy valamikor a technológia már az ember kárára szolgál. Én azt mondom, hogy nézzünk a kettő közé. Mindenképpen van egy fejlődés, egy evolválódás, és ez nem csak az emberre, és nem csak a természeti környezetre jellemző, hanem a technológiára is, amelyet az ember hoz létre. Eljutunk mindenképpen egy olyan szintre, ami eddig nem létezett, csak ez a fajta gyorsulás, míg mondjuk az 1800-as évek elején 36 év kellett az első olyan vasútvonalig, ahova a rakétát, mint gőzmozdony be lehetett helyezni, aztán az internetnél már mondjuk kellett 4 év az első 50 millió weboldalig. Most már az a helyzet, hogy egy nyelvi modell meghaladása az néha már néhány hétnek a feladata, úgyhogy más a sebesség, de a cél nem. Szerintem a cél az emberi jólét, és hogy feltegyük azokat a kérdéseket, hogy a minket szolgáló technológia jelenthet-e valamilyen ponton veszélyt. A mai előadásomban én azt mutattam be, hogy igen, vannak veszélyek, de ezen veszélyek mindegyike abból ered, hogy az ember nem érti a technológiát, amit használ, vagy amit létrehoz. Ha viszont van annyi szociológia és akár filozófiai érzékünk, hogy feltesszük azokat az alapvető kérdéseket, hogy szolgál engem a technológia, és én hogy szolgálhatom a társadalmat, akkor ez önmagában jelent egy védőhálót. Valahogyan ma ezt jártuk körül.
3: Milyen negatív és milyen pozitív hozadéka lehet
4: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást. Azért egy ember elketyeg 2000 kalóriából egy nap, tehát egy rendkívül hatékony, energiahatékony gépezet, viszont az agyunk használja a legtöbb energiát, glükózt von el a gondolkodás. A legnagyobb kockázat az emberi, hogy átadom a döntést, a mérlegelés jogát egy eszköznek, hogy ne kell annyit gondolkodnom, és amikor már a harmadik, negyedik levelet fogalmazza meg helyettem az AI, vajon én tudom-e, hogy miről van szó, elolvastam az előzményeket, képben vagyok-e, az emberi mérlegelés jogát és képességét kiengedtem a kezemben. Ez az én felelősségem, az az alapelv, amit én képviselek, hogy a human in the loop, tehát az ember a folyamatban, a döntéshozó, a mérlegelő szereplő, az nem vonulhat háttérbe. Az összes károkozás alapja az, hogy valahol nem volt egy ember, aki megállíthatta volna a folyamatot.
3: Mi az, ami ebbe az irányba vitte önt és az érdeklődését?
4: Én azért szoktam a stratégiai AI szakértőt használni, mert nekem ez munkaszerződésemben így volt, a hazai AI szabályozáson dolgozó munkacsoportban, tehát ezt ugye adták nekem, ez volt a munkaköröm, úgyhogy én ezt merem használni. Én úgy kerültem ebbe az egész vonalba, hogy már az elmúlt 11-12 évben is marketing oktatóként, kommunikációs tanácsadóként dolgoztam, és már a 2017-ben is felhívtam a figyelmet arra, hogy az AlphaZero nevű Google által kiadott sakkozó program, az nem, hogy minden sakkozót megver, mert ezt 97-ben már megtette a Deep Blue, hanem, hogy minden sakkozó programot is, nem minden szemét, minden sakkozó programot is meg tud verni, mindössze néhány órás öntanulás után. És én akkor beleragadtam ebbe 2017-ben, hogy hova vezethet az, hogyha egy eszköz jobbá válik, mint egy ember. Föltettem azt a kérdést, hogy lehet-e, hogy a sakk egy ponton hobbi, de akkor a matematika lehet-e hobbi ugyanezen a ponton, hogyha lesz eszköz, amely jobb nálunk. És hát úgy alakult az élet, hogy ma már itt vagyunk, és ezt a kérdést nem csak én teszem föl, hanem a matematikusok is, és a tudományos élet képviselői is. Aztán persze a szabályozáson keresztül meg kénytelen kelletlen az egész napomat ez a terület tette ki, ezek a dilemmák, és én emiatt szociológiai és filozófiai szempontból megfertőzve vizsgálom, tehát nem technokrata vagyok, én nem informatikai kérdésként vizsgálom az AI-t, hanem társadalmi kérdésként. Szerintem átvérzi azt a társadalmi szövetet, amelyben ma élünk, és ez a kérdés, ez új kérdéseket, és ha az új kérdések jönnek, akkor új gondolkodási feladatot is ró ránk.
1: Számtalan érdeklődőt a kíváncsiság hajtott, így Dávid Csabát is.
5: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, és igazából, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Amivel pluszban még találkozott az ember, az a veszélyei, illetve azokra adott válaszok.
3: Nyugodtabban távozol, vagy egy kicsit izgatottabban?
5: Előtte se voltam nyugodt, most ez az előadás után sem lettem nyugodtabb, viszont kaptam válaszokat, ami egy picit megnyugtatott. Ez inkább hozzáállást erősített.
3: Te a munkád folyamán, vagy a magánéletedben hol használod inkább?
5: Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni. Azt vettem észre, hogy nem használhatom, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
1: A konferencia zárásaként szó esett a pályázatokról is. Melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában? Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről haladtak a résztvevők. Az AI konferencia előadásai visszanézhetők a Telepaksi YouTube csatornáján.

BTS szólt az imént, a 2021-es Butter. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trump-al az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával és egy háromoldalú találkozón Vlagyimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trump-al szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná, írja az Index. Az ukrán elnök kijelentette, nyitott az energetikai csapások leállítására és egy Vlagyimir Putyinnal közös háromoldalú csúcs találkozóra is. Ugyanakkor plusz Patriot légvédelmi rendszereket kért az amerikai elnöktől a térre készülő Ukrajna védelmére. A Kreml reakciójában közölte, Putyin nyitott az amerikai elnökkel való egyeztetésre, ám az ukrán féllel való találkozót alapos szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartja. Donald Trump pedig a felek megállapodását sürgette, rávilágítva, hogy az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt a gázolaj ára világpiaci szinten emelkedik. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Duna korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabba a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergia Hivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbröközi utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg, a járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesettel érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű SL felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 15 óra 4 perc, szeptember 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb pergetekesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy azt beígértem az előző óra végén, Ava Max-el kezdünk. A Last Year of Faith című trekket fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 21 Celsius fok van odakint, de borult időnk van, és azt írja az oldal, hogy hideg fronthoz esőt záport. Kettős fronti hatás fog érvényesülni ugyanis, és úgy tűnik, hogy a csapadék már most a délutáni órákban jelentkezni fog. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz, és 18 fok lesz csak a napi csúcshőmérséklet, a felhős idő egészen szombatig megmarad, de szombaton már 22 fok lesz, és a felszakadozó felhőzet hatására vasárnap már 23 fokig melegszünk, és 24 fokkal fogjuk kezdeni a hétfőt és a keddet, a jövő hetet. A hétfő és a kedd úgy tűnik, hogy zavartalan napsütéses órákat fog tartogatni a számunkra, de ennyire még ne szaladjunk előre, a mai nap még elképzelhető egy kis csapadék, a holnapi nap egy kicsit hűvösebb szellemben fog lezajlani, de aztán a hétvégi napok megint kellemes, szinte tavaszias időben fognak folytatódni.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Tom Grennant hallhattátok, ez volt a 2024-es Higher, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kissé borongós szeptemberi délutánnak a lendületét. One Republic és Galantis fog szólni most a Bones 2019-ben.

Morandit hallhattátok, ez volt a Miss Kali, halleluja, egy idei szerzemény. Nos, szeptember 24-e van, ez azt jelenti, hogy 137 éve osztotta ki a Nemzetközi Méter Bizottság a méter és kilogram etalonokat a méterrendszerbe vezető államoknak. 1889-ben történt. Párizsban értekezletet tartott a Nemzetközi Méterbizottság, s a méterrendszert bevezető államok sorshúzással megkapták az új platina-iridium méterrudakat, illetve kilogram etalonokat. Magyarországnak a 14-es számú méterrud és a 16-os számú súlymérték jutott. Ezeket 1891-ben nyilvánították törvényes alapmértékké hazánkban. A méterrendszerre való áttérésre vonatkozó javaslatot azonban már jóval előbb 1874. januárjában nyújtották be a Magyar Képviselőházban, és az már az év április 20-án törvényerőre emelkedett. A törvény rendelkezéseit 1876. január 1-jével léptették életbe, a méterrendszert egyes európai országokban akkor már alkalmazták. A métert a Francia Tudományos Akadémia 1792-ben tette meg nemzetközi hosszmértékegységként, és az a föld délkörének 40 millió mod részét jelentette. A gyakorlati fokméréseket a franciaországi Dunkerque és a spanyolországi Barcelona között végezték. A méter előtt a hosszúságot az emberi testrészekhez kapcsolódó fogalmakkal lépés, láb, arasz, könyök, hüvelyk határozták meg. Az 1875-ben Párizsban kötött első méteregyezményt 18 ország írta alá és vállalta a méterrendszer bevezetését. Az Egyesült Államok és Anglia nem csatlakozott az egyezményhez. Wow, epikus pillanatok éppen 137 évvel ezelőtt. Tiesto következik a 2024-es Both.

napot a Maneskintől, a 2022-es The Loneliest. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztópályára terelik. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Bux FM. Összeköt. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy 1 órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható. Betörte egy üzlet kirakatát egy faddi férfi, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Augusztus 21-én tett bejelentést egy faddi üzlet tulajdonosa, mert egy ismeretlen férfi 150 ezer forint kárt okozott, mikor beütötte az üvegét. Az adatgyűjtés során több szemtanú megerősítette, hogy egy 40 év körüli helyi férfi rongálta meg a kirakatot. Még tartott a szemle, amikor a rendőrök észrevették, hogy a gyanúba keveredett férfi kerékpárral közelít feléjük. Az egyenruhások megállították, majd elszámoltatták, később pedig előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi mindvégig együttműködő volt, elismerte, hogy betörte az üveget. Mint elmondta, egy családi vitát követően vezette le így a feszültséget, amit azóta megbánt. A tolnai rendőrőrsön rongálásvédség és garázdaságvédség miatt indított ügyben a nyomozást befejezték a rendőrök, és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal adták át az ügyészségnek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Skelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
3: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani, ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
4: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. Te hogy látod itt az OSE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
3: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi, de mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 16 óra 5 perc, szeptember 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, az idei Bambolét fogjátok hallani Alex Kenji-től, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítás is vár rátok. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra

Ez volt James Hype és a 2024-es 7 Seconds. Nos, szeptember 24-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Gellért, Mercedes, Gerda, Griseldis és Mária nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót J-Lo-nak és Maluma-nak, a Patti következik 2020-ból. Let's go!

Ez volt Inna és Rehab és az I'll Be Waiting 2025-ből. Nos, még két track következik, aztán egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve, ahogy ígértem, Horváth Gabi szállít egy új témát. Méghozzá a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola új tematikus napjáról lesz szó. De most Shawn Mendes következik még a There's Nothing Holding Me Back 2017-ből.

0: elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Milkit hallottátok, a Just the Way You Are szólt David Guetta idei remixében. Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tartott múlt pénteken a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola. Dr. Magónétó Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatás Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének a megismertetése. A következő percekben őt fogjátok hallani.
1: Az a pontos neve, hogy Gyermekek és Diákok hangja, és az új miniszterasszony Lanert Judit hirdette ezt meg. Ez egy új témalap. Eddig is szoktak lenni témalapok az iskolában, de ez egy új dolog. Hogy ahhoz, hogy az iskolát jobbá tegyük, ahhoz kérdezzük meg a diákokat arról, hogy milyen számukra a jó iskola. A Gerjeni Kenesei iskola programja is erre épül, és gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Nyilván nem teljes mértékben fogjuk tudni megvalósítani, de lesznek közte olyan elemek, amit igen. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diák képviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból. Mit szeretnének a diákok megvalósítani Gerjenben? Nagyon-nagyon okos ötleteik vannak, rendkívüli módon kreatívok. Aztán ezt a diák képviselő testületi ülést megnézik a képviselők is, a gerjeni képviselők, a felnőttek, akik ebben az időpontban itt ülnek az iskolában. És kiértékelik és válaszolnak a diákoknak a kérdéseire. Tehát ez egy óriási élmény nekik, hogy ők is javasolhatnak, sőt, hát ugye dönthetnek is, bízunk abban, hogy amiről a diákok képviselő testülete dönt, nem elrugaszkodott dolgokról beszélünk, azt esetleg az igazi képviselő testület is meg fogja fontolni, és esetleg el is fogja fogadni.
0: Dr. Magónétót Gyöngyit, a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola igazgatóját hallhattátok, a Diákok hangja elnevezésű tematikus nappal kapcsolatban. A téma kapcsán Romhányi Károlyt, Gergen község polgármesterét is megkerestük, aki elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
2: A legnagyobb örömömre megkeresést kaptunk a Gerjeni Általános Iskolából, hogy a Diákok hangja elnevezési program keretein belül szeretnék, hogyha az önkormányzattal közösen gondolkodva a gyerekeknek, diákoknak meg tudnánk mutatni azt, hogy milyen együttműködésben dolgozni, milyen csoportosan dolgozni, és bemutatjuk nekik a demokráciát úgy alapvetően, illetve magát az önkormányzatiságot. És a program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a települési életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk, ami nekem nagyon tetszett, hogy A tanórai kereteken belül ugye a diákok megnézhetik az okostáblákon keresztül minden egyes tanteremben, hogy mi történik ezen a diák önkormányzati ülésen, úgyhogy szerintem ez egy kifejezetten jó dolog, és a technika vívmányait így tudjuk használni, itt az elmúlt évek fejlesztési, ezek most nagyon jól jönnek itt a program keretein belül, illetve mi még egy dologgal próbálunk kedveskedni, itt minden évben meg szoktuk tenni, minden általános iskolás tanulónak gyakorlatilag egy hátizsákot, egy tornazsákot tudunk odaadni, az Otthonod Jövője Gerjen logójával ellátva, és próbálunk ezzel kedveskedni a gyerekeknek a tanévnyitó keretein belül.

Ez volt a We Pray a Coldplay-től 2024-ből. Nos, ura vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Kosszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Év végére készül el az új magyar oktatási stratégia, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Visszajövőbe munka című koncepció kiemelten foglalkozik a digitális környezettel, a mesterséges intelligenciával, emellett új nemzeti alaptanterv kidolgozását, átfogó szövegértés fejlesztési programot, valamint a központosítás lebontását irányozza elő. A tárcavezető hangsúlyozta, a reformokat széleskörű konszenzusra építik. Reakciójában a Fidesz közölt, a szakmai vitákat és a tananyag korszerűsítését támogatják, de elutasítják, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cseréljék, írja az MTI. Közel 40 millió forint értékben lopott el két autót egy 17 éves fiatal és két gyermekkorú társa vasárnap egy pécsi kereskedésből, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. A fiatalok ablakbetörés után szerezték meg a kulcsokat, majd a kaput áttörve hajtottak el a járművekkel. A rendőrség két órán belül elfogta az elkövetőket és megtalálta a gépkocsikat Mohács térségében, miután a 11 és 13 éves fiú Kisnyárádon árokba hajtott. A 17 éves lánycsóki fiatalt, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszintcsökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabba a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergiahivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakkmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű ASE felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 17 óra 4 perc, szeptember 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Gordóval kezdünk. A Loco Loco következik egy idei szerzemény. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 26-án, azaz szombaton, délelőtt 10 órától 17 óráig itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban véradás lesz a légimentőkkel. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén 6. alkalommal szervezi meg közösségi eseményét, melynek célja, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja. A nap különlegessége lesz, hogy a mentőhelikopter a véradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül riasztásra. Adjatok vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. 29-én, azaz jövő hét kedden, 17 órától szintén itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában író-olvasó találkozó lesz Hidasi Judittal, kinek a beszélgetőtársa Tóth Judit lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz 25-én pénteken lesz vetítés. Két premier is várja a mozi látogatóit. Először 18 órától a Csajos hétvégét vetítik, ez egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig a Bosszúállók végjáték kerül ismét mozivászonra.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Life. Leonit hallhattátok, ez volt a 2024-es Simple Life. És már megyünk is tovább, én nem tűrjük meg ennek a némileg esős és borongós szeptemberi délutánnak a lendületét. Walk the Moon következik a One Food 2017-ből.

Ez volt a Temper Citytől az idei Self Aware. Nos, a 444.hu nagyon epic cikket olvasok, ezt figyeljétek. A Kenyában élő elefántok, írja az oldal, több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy friss kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangunkba járnak és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzetet kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányhoz, ezt a BBC ismerteti, természetvédelmi őrökkel és közösségi vezetőkkel készített interjúkat is felhasználtak az állatok viselkedésének leírásához. Egy természetvédelmi őr arról számolt be, hogy látott elefántokat egy angurvit nevű növényt enni, melyet a helyiek többek között gyomorfájás kezelésére használnak. A beszámolók szerint az anyák időnként a bórjaiknak is adnak a növényekből. A mostani vizsgálat szerint az elefántok legalább 35 különböző növényfajt használnak, ezek közül 25-öt a helyiek is gyógyhatásuként tartanak számon. A kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessék, az elefántok tudatosan, konkrét betegségekre választanak növényeket. A következő vizsgálatok során kamerákkal követik majd az állatokat és elemzik az elfogyasztott növények összetevőit is. Mindig is tudhattuk, hogy az elefántok nagyon epikek, de hogyha még be is bizonyosodna róluk, hogy konkrétan tudatosan használnak gyógynövényeket, na akkor nem is tudom, mit szólnék. Hihetetlen, hogy ezeket az elképesztő élőlényeket az agyarukért képesek leölni az emberek. Mr. Belt következik az It's Not Right, But It's Okay 2024-ben.

Az Empire of the Sun-tól szólt az Epic We Are the People 2009-ből. Mi ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb holnap az élesztőben találkozhattok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trump-al az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vlagyimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trump-al szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná, írja az Index. Az ukrán elnök kijelentette, nyitott az energetikai csapások leállítására és egy Vlagyimir Putyinnal közös háromoldalú csúcs találkozóra is. Ugyanakkor plusz Patriot légvédelmi rendszereket kért az amerikai elnöktől a térre készülő Ukrajna védelmére. A Kreml reakciójában közölte, Putyin nyitott az amerikai elnökkel való egyeztetésre, ám az ukrán féllel való találkozót alapos szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartja. Donald Trump pedig a felek megállapodását sürgette, rávilágítva, hogy az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt a gázolaj ára világpiaci szinten emelkedik. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
7: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. 1 órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőre mutatóbb javaslataik. több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben, tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
6: Szeptember 26-án és 27-én rendezik meg a Tudatosság Napjai szimpóziumot a Bölcskei Szent András kastélyban. Az idei tanácskozás fő témája a magyar identitás és a magyarság szerepe a világban, a nemzetben és a hazában. A kétnapos rendezvényen előadást tart többek között Juhász Zsolt, Nagy Zsolt, Herceg Ágnes, Varga Mihály, Born Gergely, Szántai Lajos és Kis József Zsolt. Szombat este Borbély László zongoraművész ad koncertet, majd a Magyar Kertörökségről vetítenek összefoglaló filmet. Vasárnap délután kerekasztal beszélgetéssel zárul a szimpózium, amelyen Bogár László, Kassai Lajos, Rátóti Zoltán és Tóth Máté vesznek részt. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbrökközi utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg, a járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A baleset elérintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

0: FM.
1: Paks FM.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head.

0: és hang között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
2: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. 1 órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt, nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben, tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 23 és 30 között tartja az Európai Sporthét programjait az Atomerőmű Sport Egyesület Pakson. A rendezvény sorozat keretében 8 napon át ingyenesen próbálható ki az Egyesület 11 szakosztályának kínálata 4 különböző helyszínen. A programok között szerepel küzdősport és vízisport bemutató, labdajátékok napja, sakkmérkőzés, lakossági túra, valamint kosárlabda és streetball is. A rendezvény szeptember 30-án egy 5 állomásból álló sportpróbával zárul az ASE csarnokban. A részletes órarendről és a pontos helyszínekről az Atomerőmű SL felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Év végére készül el az új magyar oktatási stratégia, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Visszajövőbe munka című koncepció kiemelten foglalkozik a digitális környezettel, a mesterséges intelligenciával, emellett új nemzeti alaptanterv kidolgozását, átfogó szövegértésfejlesztési programot, valamint a központosítás lebontását irányozza elő. A tárcavezető hangsúlyozta, a reformokat széleskörű konszenzusra építik. Reakciójában a Fidesz közölt, a szakmai vitákat és a tananyag korszerűsítését támogatják, de elutasítják, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cseréljék, írja az MTI. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabba a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna mélységében, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergia Hivatal elnökével és elnök helyetteseivel is. A szakemberek egyöntetűen hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Személyautó és traktor ütközött össze szerda délelőtt Kocsola határában a 61-es főút és a Döbröközi utca kereszteződésében, közölte a katasztrófa védelem. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti szántóföldön állt meg, a járműbe beszorult egy ember, akit a dombovári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. A súlyos sérülthöz mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a balesettel érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom a helyszínelés ideje alatt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
2: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani, ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést előtérbe helyezi.
3: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. De hogy látod itt az ASE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
2: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Best of élesztő a Pax FM-en.
1: Kedves kollégám Lovász Krisztián, a Telepax szerkesztője is itt van velem a stúdióban. Jó reggelt!
2: Hello Andi, jó reggelt! Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is.
1: És kivételesen nem a hölgyet köszöntöttem, de Rábocki Tóth Rita, a DC Dunakom közterület fenntartási részlegvezetője is itt van velünk. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt!
1: Hát lehet most már mondani, hogy egy ilyen összeszokott páros vagytok. Hát Budapesten díjat vettetek át közösen. Remélem a nyilatkozat is megy együtt, Rita.
3: Megpróbáljuk.
1: Megpróbálja, Krisztián, te pedig
2: tegyük
1: most
2: meg.
1: A mikrofon túloldalán, bár voltál már vendégünk, nem egyszer.
2: Igen, az akasztott hóhér esete jön megint.
1: Igen, abszolút, abszolút. Paksra került a zöld védjegy, a Green Pledge díjat hozhattátok el múlt héten csütörtökön, a művészetek házából ráadásul.
2: Palotájából volt, igen.
1: Az ünnepség, hát gratulálunk, a Telepax és a DC Dunakom kapta tulajdonképpen a díjat.
3: És az önkormányzat.
1: És az önkormányzat. Igen, hiszen két önkormányzati cégről van szó, és ez egyébként ennek a díjnak a tekintetében állítólag kivételes, Rita, erről nyilatkoztál is a Telepaxnak.
3: Igen, igen, igen, a zsűri kiemelte, hogy nem is igazán szoktak beérkezni pályázatok önkormányzati cégektől, illetve ilyen közszolgáltatást végző cégektől, inkább ilyen nagy vállalatok szoktak, akiknek saját marketinges stábjuk van.
1: Igen, külön érdekesség egyébként, hogy úgy szólítottak benneteket színpadra a díjátadónál, díjátadó alkalmával, hogy a Metro és az Ocean cégek, mondott, hogy nagy cégek, kvázi multikkal együtt, úgyhogy ez egy külön érdekesség, hogy ki miért kapta a díjat, de akkor kezdjük azzal, hogy a Telepax és a DC Dunakom együtt miért kapta a díjat. Krisztián?
2: Hát bemutattuk a tavaly októberi híradóban azt az alkalmazott avarkezelési technológiát, amit a DC Dunakom ZRT bevezetett, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor minden ott marad a parkban, a játékok alatt, mellett, fölött, bárhol, hanem összegyűjtik, és egy része marad csak ott, és az akkori híradóban el is mondta a város főkertésze, hogy ez miért jó. Bárki visszanézheti, egyébként azért jó, mert hogy egy nagyon jó tápanyag forrása lesz a talajnak, el tudnak benne bújni az állatok, rovarok, pókok, de hát még a sündisznók is, és ez egy nem csak tápanyag a talajnak, hanem egy jó búvóhely is, de nyilván nem akarom elvenni a Rita kenyerét, mert ez az ő szakterületen, ami ezt próbáltuk bemutatni a híradóban, és hát ezek szerint olyannyira jól sikerült, hangsúlyozom, hogy a tavaly októberi összeállítás, hogy ezt tetszett idén a legjobban a zsűrinek. Egyébként a pályázat úgy indult, hogy ezzel a híradós anyaggal az önkormányzat városmárka referense benevezett, mert figyelte folyamatosan az aktuális pályázatokat, és hát nyertünk.
1: Igen. Egy zöld pályázaton nyer egy olyan önkormányzati cég, amely a park fenntartással zölden foglalkozik. Ez azért egy óriási elismerés, Rita.
3: Igen, és engem meg is lepett. Tehát, hogy én az esélytelenek nyugalmával mondtam igent erre a pályázatra, nem gondoltam, hogy oda férhetünk egy ilyen impozáns pályázaton, de aztán hál' Istennek úgy látszik, hogy értékelte a zsűri mind a törekvéseinket, mind pedig azt, hogy a lakosságot próbáljuk edukálni ebbe az irányba.
1: Mert hogy valóban az avar kezelési technikáról volt szó, és hát akkor abban a híradós anyagban is kihangsúlyoztátok, Krisztián, hogy hát ugyan talán a klímaváltozás nem hangzott el, nem tudom, hogy ezt mennyire érdemes hangoztatni, vagy csak egyszerűen arról szoktatok beszélni, Rita, hogy változnak az időjárás és egyéb körülmények, és új szemlélettel kell a park fenntartásra is tekinteni.
3: Igen, tehát mi tavaly kerültünk össze nyár elején a Tündivel, a Fodor Szuroszki Tünde főkertész asszonnyal, akkor kerültem én is a DC Dunakom ezen részlegének a vezetői pozíciójába, és akkor mi megbeszéltük, hogy ha már egy új éra kezdődik, akkor mi teljesen más megközelítésből fogjuk a közterületeken lévő zöld felületeket kezelni, és ennek az egyik része ez az avarkezelés volt, de ugyanide tartozik a növényvédelem, mindenben egy egész más szemléletet próbáltunk, hiszen a klímaváltozás az már nem egy légből kapott dolog, tehát az idei nyár ezzel az aszályos időszakkal nagyon feladta a leckét szerintem minden parkfenntartásban dolgozó embernek, és ez az új szemlélet, ez pontosan azért kellett már egyébként.
1: Csak hogy mindent még egyszerűbbre fordítsunk, mert hogy jön az ősz, és már egyébként előbb hullanak és sárgulnak a levelek, ugye a rendkívül aszályos nyár miatt.
2: Sajnos igen.
1: Akkor arra kell készülnünk idén is Pakson, hogy a lehullott levelek, tán a híradó anyagában a Ürgemezei Parknál forgattatok, Krisztián, ott a strand mellett. Tehát park közterületeken a lehullott leveleket nem szeditek össze, idén sem majd, vagyis pontosan mire lehet majd számítani?
3: Hát a tavaly elkezdett jó gyakorlatot szeretnénk folytatni, főleg ha már díjazták is ezt a gyakorlatot. Ez nem azt jelenti, hogy sehonnan nem. Tehát, hogy azért a városnak vannak olyan területei, olyan frekventált területek, polgármesteri hivatal környéke, atomtér, olyan egészségügyi intézmények környezete, ahol azért össze fogjuk szedni. A szél általi elhordást azt azzal próbáljuk minimalizálni, hogy helyben mulcsozzuk ezt a lombtömeget. Nagyon egyszerűen kell elképzelni, a fűnyíró traktorunkkal átmegyünk rajta, az felaprítja, így egyébként a szerves anyagok is sokkal jobban be tudnak oldódni a talajba, és tavasszal a kvázi felesleget, azt pedig összeborszívózzuk ugyanezzel a géppel. A járdáknak, szilárd útburkolatoknak a takarítása az természetesen a csúszás veszély egyebek miatt ezentúl is meg fog történni, de az Ürgemezei parkerdő az például teljes őszi pompájában fog maradni, mert ott nem zavar a zavar senkit.
1: Igen, de most akkor nem lesz az, hogy tudjátok, amikor kisgyerekeket, Krisztián, neked kislányod van, sétáltatják, és akkor a gondosan összegerebézett kupacokba.
2: Jó, igényesen széthordják, igen, meg belefettengenek.
1: A gyerekek alig várják.
2: Dupla szaltó, bármi lehet.
1: És amikor mennek a DC-sek összeszedni, akkor haj, megint újra kell gerebézni. Most akkor abban a színes pompában, ahogy mondod, Rita, abban lehet fürdőzni.
2: De ez jó, mert videósoknak, meg fotósoknak is jó lesz majd.
1: Ez kommunikációs megszólhat a telepapcsos.
2: Próbáljuk meg ilyen szemmel is egy kicsit nézni, hogy ne zavarjon a zavar, hanem gyönyörködjünk a színekben.
1: Nem tudom, Krisztián, hogy te egyéb ként társasházban élsz, vagy családi ház, tehát van kert?
2: Sorház, van kert, igen.
1: Van kert?
2: Na ne akarjátok megnézni, hogy van ott az avart.
1: Na igen, erre
3: is ökológiai.
1: Fa van, tehát a közelben, igen. Ami lehull.
2: Igen, igen, van fa az udvaron. Hát,
1: és össze fogod gerebézni ezek után? A lehullott?
2: Hát, a lombseprűzést azt inkább meghagyom az extrém erdei kerékpáros ösvényekre és pályákra, ahova ki szoktam járni. Otthon ott egye meg a rosszabb.
1: Abszolút, akár így is lehet mondani. Egyébként képzeljétek, nem is tudom, hogy ki volt a vendégem a múltkor, hogy ez valahogy téma volt, és elmeséltem, hogy van nálunk a Malomhegyen Pakson egy hölgy, egyébként kutató biológus, tehát nagyon zölden gondolkodik, és minden össze beírja a Malomhegy csoportba, hogy aki összeszedte a faleveleket, gondosan zsákokba tette és kitette a zöld hulladék elszállítása, az kéri, hogy jelentkezzen, mert ő nagyon szívesen elmegy és elviszi, és az ő kertjében akármilyen mennyiséget szétszór, mert hogy az mennyire jó, tehát hogy elképesztő, van ilyen. Tehát a zöld hulladékot ugyan elszállítják, de így is lehet gondolkodni.
2: Ez jó, ez fölírom jövőre, hogyha jövőre is pályázunk a krémplecse, igen.
1: Igen. Na, de tényleg, egyébként
2: lesz
1: egy jó
2: jövőre, jövőre jubilálnak egyébként, tehát ez az elismerés, amit alapított az MKÜS, a Magyar Marketing Szövetség és az Önszabályozó Reklámtestület, ez jövőre lesz, és ugye 5 éves lesz az első jubileum, a főtitkár úr le is nyilatkozta nekem ott, hogy erre nagyon készülnek, és majd megjelenik a pályázati kiírás, akkor érdemes lesz figyelni, szerintem mi fogjuk figyelni.
3: És nem? Mondta is, hogy kíváncsian várja, hogy jövőre mivel fogunk készülni.
1: Aha, na akkor ezt a témát föl lehet írni. Egyébként köszönöm, Krisztián, hogy említetted, és egyébként az Önszabályozó Reklámtestület és a Magyar Marketing Szövetség mellett a Magyarországi Kommunikációs Ügynökség Szövetsége is ugye a triumvirátusban van, akik ugye ezt a pályázatot kiírták, és ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen nem feltétlenül a zöld projektet pályázták, hanem annak azzal együtt a kommunikációját,
2: így
1: és
2: van,
1: itt jön a telepaks.
2: Hogyan mutatod be ezt
1: a képben.
2: Ez hogyan mutatod be, hogyan tálalod a nézőknek, olvasóknak, és így tovább, és így tovább. Hát mi megpróbáltuk a lehető legjobban, legegyszerűbben tálalni.
0: Ez a Paks FM.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Egyébként aki figyeli, és nyilván mindenki ismeri jól, nagyon jól itt Pakson és környéken a Telepaks csatornáját, az online fórumaitokat és az anyagaitokat, és azt hiszem, hogy szerintem mindenki tudja és ismeri az e-taxit, ahol szintén a fenntarthatósággal foglalkoztok, ugye amikor elektromos autóban szállítotok vendéget, és mindenkitől megkérdezett, hogy mi a helyzet a fenntarthatósággal. Szóval erre nagyon figyeltek Krisztián a Telepaksnál, ez tényleg elmondható, és ami a DC Dunakommal való kapcsolódásokat illeti, azért tavaly október óta több zöld témát is bemutattatok.
2: Igen, épp azt beszéltük bent a szerkesztőségben a kollégákkal, hogy nagyon nem is kellene válogassunk, nem is kellene nagyon mélyre túrjunk az archívumban ahhoz, hogy legyen egy újabb anyag, amivel mondjuk jövőre pályázunk, mert hogy a ritájékkal a munkaterületeken vagy a zöld felületek gondozásakor rendszeresen találkozunk, és beszélgetünk arról, hogy milyen a biológiai növényvédelem, amire átálltak, és ezt mi mindig igyekszünk megmutatni képben és hangban.
1: Igen, és nem tudom, hogy érzékelette is Krisztián vagy ti a szerkesztőséggel a visszajelzéseket, de szerintem is rendkívül fontos, hogy hogyan kommunikáljátok, hogyan kommunikáljuk, mert talán kevésbé jelennek meg akár a Pakson hallottam csoportban olyan kérdések, hogy miért van kivágva ez a fa, miért nincs összeszedve, miért nincs nyírva a fű, stb. Stb. Tehát muszáj előre kommunikálni, és közben is kommunikálni, így hogy mindenki értse a szemléletváltást. És akkor beszéljünk még erről egy picit, Rita, ami a Paksi Park fenntartást illeti, milyen zöld intézkedések vannak még, amiket bevezettetek?
3: Hát nagyon sok minden már elkezdődött, nagyon sok folyamatot elkezdtünk már, és nagyon sok terv is van. Egyébként elmondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon jó csapatban dolgozunk együtt a főkertész asszonnyal és a főkertész referenssel. Nagyon egy irányba gondolkodunk, teljesen közösen látjuk ezt a zöld jövőt, és egyébként a kommunikációt pont ők is szokták mindig, hát egy kicsit nyomatni, hogy hát ezt mindenképpen kell a médiába, és egyébként nekem is az a tapasztalatom, hogy sokkal kevesebb elégedetlenkedés van, amióta tényleg tájékoztatjuk a lakosságot Facebook oldalunkon is, mindenféle posztot rakunk ki egyébként az éppen aktuális munkafolyamatokról. Ami a legfontosabb, és ami a legjobban összefoglalja azt, hogy mennyire zöld irányt vettünk egyébként, az a biológiai növényvédelemre való teljes átállás, ami egyébként az országban egyedülállóan nálunk valósult meg az idei évben közterületen. Hát okoz azért nehézséget is, tehát hogy azért az idei rendkívül aszályos év az megmutatta azt is, hogy hol kell kicsit összeszedettebbnek lennünk ebben a témában, de mindenképpen nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy vegyszermentesen is meg tudtuk óvni azért a zöld területeink javarészét egyébként kártevőket.
1: De ez jellemző lesz, mert azt mondtad, hogy Paks első, és ez nagyon fontos információ, és köszönöm, hogy elmondtad, ez jellemző lesz majd? Tehát hogy áll a többi település a zöld gondolkodásra való átállásban, mondjuk a parkfenntartásban?
3: Hát egyébként nagyon jó példa, ugye tavaly évben megnyertük a Dunaparti Gesztenye Fasorral az év Fasora díjat, és ennek kapcsán több konferencián is vettünk már részt a Tündével, illetve a Marcsival, tehát a parkos kolléganőimmel, és ott erről beszéltünk, hogy nekünk ez a biológiai növényvédelem révén nyertük el ezt a díjat tulajdonképpen, ugye a petefürkész

0: Ki kell, ugye? Ugye igen, ez a folyamat, igen, hogy ki igen. kell a
1: betefűtés. Hibernálva vannak, tehát hűtési lánc alatt szállítják.
2: Hihetetlen.
0: Elképesztő, tudományos, igen. fantasztikus.
2: Emlékszem most már. Aha, nagyon jó. Igen, várjál, most miért is kerültünk? Ja, igen, azért kerültünk ide, mert sorolót, hogy...
1: Igen, igen, és ezáltal egyébként, hogy itt ezt előadta ugye a Tünde az évfasora díját, átvételekor, jöttek megkereséseink, és ami egyébként nagyon hát bóknak számít, a Főkert is lent volt nálunk a nyár folyamán, tehát a budapesti parkfenntartásért felelős cég vezetővel, egy 8 fős stábbal, és tartottunk nekik egy előadást arról, hogy mi milyen biológiai növényvédelmi módokat használunk, mik a tapasztalataink, erről egy prezentációt készítettünk nekik, és azért ez egy elég megtisztelő dolog, hogy ők lejönnek Paksra, és tőlünk kérnek tanácsokat. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, szeretnénk ezt tovább, és egyébként a Gesztenyefasornak nem kell jobb marketing, ezt csak ugye a lakosság figyelmébe ajánlanám, hogyha most lemennek a Gesztenyefasorra, akkor most már ugye látszik némi levélsárgulás, ami az őszi vegetációs időszak végének a jelzése, de hogyha áttekintenek a hatos út másik oldalára az Erzsébet szálló körül lévő gesztenyefákra, amik ugye nem vettek részt ebbe a biológiai növényvédelmi programba, azokon már levél alig van. Tehát azt gondolom, hogy ennél jobb önmarketing nem kell ennek a fasornak, hogy ez mennyire bevált. És igen. erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
2: Szuper, hol lehet ezeket a petéket beszerezni? Tényleg így hirtelen eszembe jutott, hogy például hazafel, amikor megyek a Malomhegyre, az Öreghegyre, ott is hány ilyen van, például olyan diófa, ami hát egyszerűen ez alatt az aszályos nyár alatt egyébként is elvesztette a levélzetét, és nem is tudjuk, hogy éle vagy hal-e. Nem feltétlen valaki él, lehet, hogy közterületen van éppen. Tényleg be lehet szerezni ilyen petéket, vagy fordulunk szakemberhez?
1: Be lehet szerezni egyébként. Most nem a reklám helye, de mi a Biokiskertől szerezzük be egyébként ezeket a dolgokat. 7 pettyes katica is beszerezhető, ami meg a tetűírtásban nagyon jó, úgyhogy jövőre vannak mindenféle ilyen gondolataink, de most egyébként a fő projekt, ami hamar a Pakson hallottam csoportnál tartunk, az a királydínje mentesítés lesz.
2: Hú, de nagyon-nagyon fontos téma. Aj, már.
0: Szúros téma. Igen,
2: nagyon igen. nagy elégedetlenség van.
1: Hát most konkrétan egy hétig a bicikliutat kézzel a kollégáim gyökerestől szedegették ki, de ugye ahogy kiszeded, akkor is elpotyogtatja ezeket a kis tüskéket, tehát egy nagyon nehezen kiirtható gyomnövényről van szó, és ez az aszályos időszak, ez pont virágkorábbi.
0: Milyen érdekes, hogy ezeknek kedvez, nem? Igen, az ilyen
1: igen,
0: típusú...
1: igen. Öntözéssel lehetne egyébként védekezni ellenen, de most mindent nem locsolhatunk nyilván, és egyébként erre is van egy nagyon jó gondolatunk, hogy mit fogunk kipróbálni, például a strandon, mert hogy ott azért elég jelentős gondokat okoz a királydínje, de mivel nem használunk kemikáliát, és ez mellett ki is tartunk, hát ez fejtörést okoz, de erre is van már ötletünk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre
2: sikerül kivitelezni.
0: Leforgatjuk.
2: És leforgatjátok, így van. Egyébként a lakótereplől kaptunk pont a tegnapi napon jelzést, hogy ott is nagyon nagy elégedetlenség van. Mit tegyenek most? Most semmit? Most hát viseljük el, és majd jövőre
1: a mi kollégáink lesz. Folyamatosan, tehát van igen. egy ilyen körülbelül 10 fős brigád, aki megy, és egyelőre erre nincsen jobb megoldás. Például bicikli út mellett is egy-egy méter, és kapával, kézzel.
2: És akkor majd jövőre a megelőzés szóba jöhet.
1: Igen, igen.
2: Most, hogy már tudjuk a problémát. 2 percünk maradt, és egy dologról még mindenképpen szeretnék beszélni. Krisztián, ennél a pályázatnál, amit a Telepaks és a DC Dunakom együtt megnyert zöld pályázaton, itt végül is ugye inspiráló példákat akartak a pályázat kiírói, adnak a zöld a pályázat kiírói a zöld témák kommunikációjának tárgyában, és amikor a színpadra szólítottak benneteket, akkor 2 nagy multi, a Metro áruházlánc és az Auchan áruházlánc képviselőivel együtt mentetek ki.
0: De is döbbentünk.
2: Igen, mint 2 önkormányzati cég, ugye ezt hangoztatták is igen. ott a pályázat kiírók is, hogy milyen jó és hogy mennyire örülnek annak, hogy 2 önkormányzati cég is itt van a díjazottak között. A Metro és az Auchan nem tudják véletlenül mivel nyert?
0: A Metrónál figyeltem, de aztán úgy megdöbbentem, hogy ilyen részletek vannak meg a díjátadó ezer részéből, hogy talán a műanyagmentes csomagolási technológia, amit alkalmaznak, és ahogy ezt ők tálalták a metrós vásárlók.
2: Ahogy kommunikálták.
0: Igen, mert hogy állítólag döbbenetes mértékben le tudták csökkenteni a műanyagot.
3: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vendégem Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: Itt kezdesz nálunk, gondolom én, és utána, hát nem tudom, hogy a szervezési feladatokból mennyi van még vissza, ami a pénteki rendezvényt illeti, még azért van.
2: Még azért van, igen.
1: Még azért van, még belehúztok, mert hogy a múzeumok őszi fesztiválja kerül megrendezésre, mint ahogy azt már jól megszokhattuk egyébként az Atomenergetikai Múzeumtól, és pont arról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy azért mennyi olyan, hány olyan család, főleg kisgyerekes család van, akik annyira szeretik az Atomenergetikai Múzeumnak a programjait, és várják, és mindig egy jó program, főleg egy nagyon klassz időpontra tettétek, mert hogy péntek délután, suli óvi után össze lehet szedni a gyerekeket, és 4 órakor már lehet is menni hozzátok.
2: Így van. Az is volt a tervünk, ez ahogy mondod is, hogy szeretik a családok is, de igazából minden korosztályra készülünk egy ilyen rendezvény alkalmával, tehát azért most is megvolt ez a törekvésünk, de ahogy látod is a plakáton, hogy egy kicsit abba az irányba is mentünk, hogy a családok, illetve a gyerekek számára is legyen valami kézzelfogható a tudomány világából, hiszen most a tudósaink egy ilyen kis popfigura képében jelennek meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a játékosságot ezzel már itt ki is tudjuk fejezni. Ez a rendezvény, ez most kifejezetten olyan lesz, amit azért érdemes szerintem meglátogatni, mert hogy ilyennel nem találkoznak máshol a látogatók, meg az érdeklődők. Tehát amikor elkezdtünk erről gondolkozni, akkor az volt, hogy persze nagyon jó az összes olyan családi program, ahol ugrálóvárak vannak, meg nem tudom én, labirintusok, meg mindenféle ilyen családi programok, de hogy ugyanezt nem akartuk, és akkor arra jutott, hogy hát akkor viszont az a legegyedibb, amit mi saját magunk megalkotunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből valami nagyon, nagyon jó dolog fog kisülni. Egy kicsit majd erről beszélhetünk is egyébként, mert most már nehéz is lesz összefoglalni, hogy 4 olyan eleme is van a pénteki programnak, ami nagyon különlegesnek ígérkezik. Úgyhogy az első az pont ez a családi játék, ami a tudósokra épül, és konkrétan hát úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen labirintusba, egy szabadulószobába, meg egy ilyen kódfejtő játékba csöppennél, úgyhogy az a tudományt is érinti, meg egyébként nagyon, nagyon játékos, úgyhogy
1: izgi lesz.
2: Szerintem izgi lesz.
1: Izgi lesz. Egyébként valóban a plakát itt van előtte, elkértem tőled szép nagy plakát, mindjárt meg is osztjuk a Facebook oldalunkon, és ugye hát a Múzeumok Közi Fesztivál cím mögött, illetve alatt már is ott van tulajdonképpen a rendezvény címe, tárgyi bizonyíték nyomozza tudósokkal. Na ez már szerintem valóban egy olyan címében is, ami felkelti, igen, teljesen igazad van, remélhetőleg nem csak a kicsik, de a nagyok kíváncsiságát is. Tehát nyomozhatunk majd a tudósokkal, ilyen pontgyűjtés is lesz?
2: Hát igazság szerint, most mindent ugye nem fogok azért elárulni, de úgy képzeljétek el, hogy igen, aki megérkezik, az kapni fog egy térképet majd, és ugye a tárgyi bizonyíték az arra is utal, hogy egyrészt ugye ennek az országos programnak ez most a tematikája is, tehát a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat ugye minden évben meghatároz többféle tematikát, amihez lehet kapcsolódni, ez is egyébként egy konkrétan meghatározott tematika, és ugye mi erre igyekeztünk úgy is rákapcsolódni, hogy a saját tartalmainkat is ez alá ugye be tudjuk tenni, tehát a tárgyak, azok a műtárgyakat is, tehát konkrétan a múzeum tárgyait is jelentik, és hát ugye a tárgyi bizonyíték az meg ugye sok mindent elárul, hogy hát ott akkor ugye meg is találsz valamit, meg ki is derül arról sok minden, tehát hogy azért ez is adja a komplexitását, tehát hogy a térképet megkapod, és utána 4 útvonalat választhatsz, ami különböző tudósokhoz kapcsolódik. És a 4 útvonal, az teljesen más feladatokat, teljesen más gondolkodást, meg megoldást igényel majd a végén, tehát hogy akár 4 módon is meg lehet majd ezt a játékot oldani, illetve ki lehet ezeket próbálni. De az a lényeg, hogy Wigner Jenőhöz, Teledéhez és hát ugye többi tudósunkhoz is valamilyen módon kapcsolódik, de akár még olyan formában is, hogy a tudósokhoz is kapcsolódnak majd a tárgy, illetve hát ugye a feladatok, amiken keresztül kell menni. Tehát én azt gondolom, hogy most nem az a hagyományos pecsétgyűjtő játék lesz, ami szokott, de azért ez szerintem még több izgalmat rejt majd ezzel, hogy térképen is kell majd sok mindent keresgélni, és sok mindent megoldani.
1: Ugye erre akartam kiukadni, hogy lesz térkép. Én nagyon szeretem, hogy az Atomenergetikai Múzeumnak mindig valamilyen tematikát hoz egy-egy rendezvénye, és ha van térkép, és van feladat, az sokkal, sokkal jobb szerintem, mint hogyha csak úgy magunktól barangolunk. Én rendkívül csípem a rendezvényeiteken ezt a dolgot, és hát persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehet leakadni mondjuk a kreatív kézműves foglalkozások helyszínén, közben lesem a plakátról, interaktív múzeum, multidéző, hologram kiállítás. Mi ez a multidéző hologram kiállítás?
2: Ez is ugye, hogy említettem az elején, hogy ugye van több olyan programelem is, ami nagyon különlegesnek ígérkezik. Ez most például, ez egy olyan hologram kiállítás, ami a Novofer Alapítvány és a Debreceni Agóra Élményközpont támogatásával, illetve velük együttműködésben valósul meg. Tehát most egy kvázi mindegy időszaki kiállítás fog ezen a napon megnyílni, ez a hologram kiállítás. És tehát tőlük kaptuk ezt az anyagot most, hát nagyjából egy évre úgy kölcsön, hogy addig itt látogatható lesz nálunk ez az anyag. És hát ez ugye Gábor Dénes nevéhez kapcsolódik. Gábor Dénes is egyébként a tudósok között lesz, akihez majd így kapcsolódik valamilyen tartalom a rendezvényen is, meg hát ugye utólag is ezzel, hogy a kiállítás is látogatható. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami miatt érdemes jönni. Itt a Szent Korona hologram képétől a különböző totemek, növények, nem tudom, az Eiffel-torony, tehát nagyon sok mindent meg lehet majd nézni egy hologram formájában, úgyhogy ez is érdekes lesz szerintem.
1: Ugye ez mindig rendkívül látványos, tehát ugye itt a fény hullámaival történő képmegjelenítésekről van szó, ezt valami sötét szobában tudjuk majd szemügyre venni, mert ugye ez sötét kell.
2: Igen, jól látod, itt találtunk itt ugye ebben a kis interaktív kiállítóterünkben, itt a Gesztenyés és úton egy olyan helyszínt ennek, ami eddig nem volt a látogatók számára látogatható, illetve nem volt konkrétan használatban ez a terület, és most itt, ami hát lehet azt mondani, hogy teljesen elsötétíthető, ide tudtuk elhelyezni a kiállítást, és egy ilyen kis zseblámpát is kapnak egyébként majd a látogatók ahhoz, hogy azzal lehet majd ezeket a képeket megtekinteni, úgyhogy igen, ennek szerintem most itt jó helye lesz, úgyhogy jól látod, ennek kellett egy speciális kialakítás.
1: Igen, aki tudja, hogy egy hologram kiállítás hogy néz ki, tehát tényleg a hallgatóknak mondom, az egy rendkívül látványos dolog. Azt nagyon-nagyon lehet élvezni, de az ahhoz sötét kell, mert fénnyel jelennek meg tulajdonképpen akkor ezek a tárgyak, ahogy mondod. Egyébként pedig, ami a plakátotokat illeti, hogyha átböngészem rajta a programokat, akkor azt látom, hogy sok minden fel van sorolva, viszont van egy program, ami konkrétan este fél hétre van írva, a Tudomány a Bizonyíték című program. Itt mire lehet számítani?
2: Hát ahogyan azt ugye, aki már minket egy kicsit is ismer, akkor azt tudja, hogy valamilyen módon a természettudományokhoz, meg a fizikához azért vissza fogunk térni, illetve kísérleteket fogunk bemutatni. Krizsán Árpi lesz az, aki most kísérletezik ezen a napon. Egyébként ez a program, ez ugye Kutatók Éjszakája programsorozathoz is kapcsolódik, tehát hogy ha úgy vesszük, akkor ez az előadás is annak a programnak is az eleme, de ezt azért raktuk így a program vége felé, azért most már látjuk, hogy így este felé nagy hát ez a fél hét körül már azért úgy kicsit szürkület van, vagy azért a sötétedés elkezdődik, tehát hogy olyan kísérletek lesznek, amik ezek között, a fényviszonyok között is nagyon látványosak, de hát szerintem aki Árpi kísérleteit látta valaha is, akkor tehát annak nincsen kétsége elfelől. Ez nagyjából így azért is terveztük úgy, hogy legyen idő még a világosban, meg jó időben minden olyan programelemet végignézni, meg a játékot végigjátszani, az előadást meghallgatni, mert ugye lesz még egy előadásunk is, Vince Bálint jön hozzánk majd, és ugye Bálint is nagyon érdekes anyagokat szokott hozni, tehát hogy mindenre legyen idő előtte, és akkor utána fél hétkor pedig kezdődnek a fizika kísérletek.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Hirtelen azon gondolkozom, hogy Krizsán Árpád kollégátoknak a kísérletei talán ott a Covid kapcsán, amikor a videó tartalmakat elkezdtetek. De akkor mi, hogy adtatok neki
2: fifikus
1: egy...
2: Fifikus fizikus.
1: Na, ez nem ugrott be. Csak hogyha valaki innen be azonosítja, vagy innen azonosítja be, a fifikus fizikus kísérleteit, ez megint zseniális volt tőletek. Ezt is lehet akkor látni.
2: Illetve így, bocsánat, hogy még a Bálint, hogy szóba került, ugye az is terv volt, ő egyébként nagyon, tehát nem csak a természetfotóival, meg itt a környékbeli tapasztalataival, amiket ugye hozni szokott hozzánk gyerekek számára, és mindig nagyon érdekes az, amit ő megmutat, vagy lesátrat hoz, vagy stb. Most még egy ennél is különlegesebb dologgal készült, mert hogy ő ugye Dunára rendszeresen jár ki fotózni, és hogy nagyjából így, hát januártól mostanáig, ugye a dunai életet megörökítette, de úgy, hogy nagyon különleges természet és művész fotókkal, úgyhogy ebből is fog majd mutatni. Ennek ugye az lesz a különlegessége, hogy hát most ugye tudjuk, hogy milyen időszak volt ez az augusztusi ugye a Duna kapcsán, hogy Bálint arról is tud majd fotókat mutatni, hogy pontosan hogy is zajlott ez az aszályos időszakban, illetve az alacsony vizes helyzetben egyáltalán mi volt a Duna környéken látható, ez ugye fenékküszöb építést is így valamilyen módon érinti, tehát hogy azért lesz egy ilyen kis exotikuma még az előadásának. Ezt most nem tudom, hogy ezen a plakáton, amit most hoztunk neked, ezen rajta van-e már, ezt 5 órára időzítettük, ezt majd azért külön majd még mondani fogjuk mi is, hogy előtte is és utána is tud Bálint erről mesélni, de hogy az előadását azt 5 órakor kezdi majd.
1: Igen, ezen a plakáton még nincs rajta, de Kanyú Tásnyira a természet címmel, tehát Vince Bálint képei és történetei láthatóak és hallhatóak majd. Ez megint azért érdekes, mert itt élünk a Duna mellett. Bármikor lemehetünk, hogy megnézzük, hogy mennyire alacsony a vízállás, stb. És mégis szeretjük képeken nézegetni, mert a fotósok tényleg a legkülönbözőbb látószögből képesek hozni az érdekességét ennek a történetnek.
2: Hát meg azt tudod, hogy a nap 24 órájában gyakorlatilag ott, tehát Bálint tényleg olyan,
1: igen,
2: hogy
1: egy megrögzött fotós.
2: Van, igen, tehát ez biztos, hogy mondjuk hajnali 3-kor mi mondjuk egy átlag állampolgár nem biztos, hogy lelátogatunk a Dunára, de Bálint nagyon különleges fotókat hoz, úgyhogy biztos, hogy megvan az ő saját szemlélete is, meg tényleg az, hogy igen, minden időszakból nagyon, nagyon különleges fotókat hoz.
1: Prezentál, és akkor itt teljesen új fotókra lehet számítani, igen, abszolút aktuális dunai fotókra. Múzeum Köszi Fesztiválja az Atomenergetikai Múzeumnál pénteken délután 4 és este 7 óra között, tehát mindenkinek ajánljuk, kicsiknek és nagyoknak is. Tárgyi bizonyíték nyomozza tudósokkal, ez a mostani tematika, ez a program címe. Nagyon izgalmas lesz, ahogy így végigbeszéltük Bettivel, és hát azért még egyszer azért tudatosítsuk, bár én azt gondolom, hogy a legnagyobb rajongóitok jól tudják, hogy ugye ma már nem az atomerőmű területén vagytok megtalálhatóak, hanem Pakson a Gesztenyés úton.
2: Így van, a Gesztenyés úton. Hát, hogyha valaki ugye az ASE csarnok felől jön így a Pollák Mihály utca irányába, akkor nem fogja tudni eltéveszteni, mert hogy egyébként is jelezve van, a logónk is kín van, de ezen a napon még 2 olyan különleges jármű is majd a bejáratnál fog állni, amivel szerintem biztos, hogy mindenki meglátja, aki érdeklődik a rendezvény iránt, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Tehát Pakson a Gesztenyés úton lesz a rendezvény, ahogy az elmúlt 2 évben most már ugye így volt, Gesztenyés úti kiállítótér ugye így is van a plakátatokon a helyszín, és nyilván hát azt mindannyian tudjuk, hogy a Paks 2 építkezés miatt kellett úgymond költöztönnetek. Elképesztő mennyiségű vendéget és csoportot fogadtatok az elmúlt évek alatt az atomerőmű területén. Mit tudtok nekik mondani, amikor bejelentkeznek hozzátok ezekben a napokban?
2: Hát ugye mindenképpen ezt hangsúlyozok, hogy egyrészt ugye bejelentkezés alapján tudunk most még látogatót fogadni, ez most még ugye nem ahhoz az állandó kiállításhoz mérhető tárlat, amit itt nyújtunk ebben a kis kiállító térben, mint ugye, ami, ahogy az korábban is volt. A műtárgyakat nem tudjuk ugye teljes terjedelmükben itt megmutatni, illetve hát ugye ilyen kis tényleg ebben az interaktív kiállító térben egy ilyen szeletét tudjuk nyújtani ennek, de azt gondolom, hogy a kollégáim annyira elhivatottak, hogy azt látom, hogy ilyen szűkített formában is, meg kicsit nehezített körülmények között is azért olyan látogatói élményt tudunk nyújtani, ami tényleg kiemelkedő, de ezt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy sajnos nem állandó nyitvatartással vagyunk nyitva, hanem hogyha valaki szeretne, akkor e-mailt tud írni, és akkor időpontot tudunk egyeztetni arra, hogyha akár csoporttal, akár egyénileg látogatni szeretné a múzeumot, akkor meg tudjuk oldani. Tehát, és ebben van nagyon, nagyon benne az, hogy tényleg felnézek minden kollégámra abból a szempontból is, hogy minden speciális igényt és kérést azért ki szoktunk elégíteni.
1: Én azt mondom, hogy az Atomenergetikai Múzeumot bárhol is legyen, szeretjük, a rendezvényeiteket pláne szeretjük, és nagyon jó, hogy ezeken nem álltatok le a költözés után sem. Az pedig egy külön érdekesség szerintem, hogy azáltal, hogy most a városban van kvázi idézőjelbe téve az Atomenergetikai Múzeum, hát ugye vannak erre, vagy voltak erre tervek és törekvések, hogy a későbbiek során esetleg ne az atomerőmű területére költözön vissza, hanem valahol azon kívül legyen, úgymond kerítésen kívül. Nem tudom, mi erről a véleményed, és vannak ezzel kapcsolatban tervek, vagy ezek nagyon távlati tervek?
2: Hát egyelőre most konkrétumot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Egy dolog van, hogy azért ugye, tehát hogy az a technikatörténeti különlegesség, vagy hogy mondjam, tehát az a gyűjtemény, ami egyébként is most 2000 négyzetméteren megtalálható, és ahogy ugye haladunk előre az időben, nyilván a műtárgyak száma is nőni fog a későbbiekre, tehát ennek azért megfelelő helyszínt biztosítani azért, tehát hogy az egy akkora
1: nem egyszerű a városon belül, igen.
2: Én azt gondolom, hogy jobb helye lenne mindenképpen az erőmű közelében, erre voltak is tervek, reménykedünk abban, hogy ez majd előbb-utóbb talán majd valósággá is válik, de mindenképpen olyan helyen, ahol az erőmű közelében van, de szabadon látogatható, tehát hogy nem az üzemi területen, hanem valamilyen módon
1: kívül. Jó, ne találjak ki ilyen nagyszerű ötleteket, amiben biztos szóba került, hogy a Paksi Képtár régi helyére, meg stb. Lesz ennél jobb is.
0: Ez a Paks FM és a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trump-al az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vlagyimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trump-al szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná, írja az Index. Az ukrán elnök kijelentette, nyitott az energetikai csapások leállítására és egy Vlagyimir Putyinnal közös háromoldalú csúcs találkozóra is. Ugyanakkor plusz Patriot légvédelmi rendszereket kért az amerikai elnöktől a térre készülő Ukrajna védelmére. A Kreml reakciójában közölte, Putyin nyitott az amerikai elnökkel való egyeztetésre, ám az ukrán féllel való találkozót alapos szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartja. Donald Trump pedig a felek megállapodását sürgette, rávilágítva, hogy az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt a gázolaj ára világpiaci szinten emelkedik. Közel 40 millió forint értékben lopott el két autót egy 17 éves fiatal és két gyermekkorú társa vasárnap egy pécsi kereskedésből, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. A fiatalok ablakbetörés után szerezték meg a kulcsokat, majd a kaput áttörve hajtottak el a járművekkel. A rendőrség két órán belül elfogta az elkövetőket és megtalálta a gépkocsikat Mohács térségében, miután a 11 és 13 éves fiú Kisnyárádon árokba hajtott. A 17 éves lánycsóki fiatalt, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
2: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben, tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: Szeptember 25-én egészségnapot tartanak a Bölcskei Rendezvényházban. Az ingyenesen látogatható rendezvény reggel 8 órakor egy órás közös sétával és pulzusméréssel indul, amelyet délig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szűrővizsgálatai követnek, beleértve a vérnyomás, vércukor, húgysav és koleszterin szintmérést. Délelőtt helytörténeti kvíz, ebédidőben egészséges falatok, mikrozöld és illatkóstoló várja a látogatókat. Délután Géczi László tart első segély és újraélesztési bemutatót, majd Németh Csilla vezetésével székjogán vehetnek részt az érdeklődők. A programot délután 3 órától dr. Felföldi Ferenc előadása zárja a moziban az egészséges életmód tényeiről és tévhiteiről. Az esemény ingyenesen látogatható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt. Gyere ki a

az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép.

Néha azt érzem, nincs szívem, ki is önteném, de nincs kinek. Csendben múlik el a szeretet, ezért más vizekre evezek. Az ringat meg, hogy nincsen cél, ha volna küzdenék valakiért. Bár nehéz a jelen, amit cipelek, olykor lelassítanék ide.

Néha azt érzem, van szívem, oda is adnám mindenkinek. Csak úgy nem múlik szeretet, hogyha az jó helyen keresed. Látom, hogy van előttem cél, az álmom fent az égig ér. A jelenem hordom a vállamon, vagyok, aki vagyok, ezt vállalom.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt jogállamisági szankciókat, írja az MTI. A brüsszeli testület értékelése szerint a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt hiányosságokat, a közbeszerzések, a korrupció ellenes intézkedések és az ügyészségi fellépés terén, valamint csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé az ország számára, emellett a modellváltó egyetemek hallgatói és kutatói újra csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy szavazzon a javaslat elfogadásáról. A teljesen leállított csernovodai atomerőmű vezetői szakmai konzultáció keretében ismerhették meg a paksi atomerőmű termelését sikeresen fenntartó augusztusi intézkedéseket, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A szeptember 9-i találkozón a román és magyar atomerőmű vezetői és szakemberei kölcsönösen tájékoztatták egymást a Dunak korábban soha nem tapasztalt vízszint csökkenésének hatásáról és annak kezeléséről. A két atomerőmű augusztusban lényegében ugyanabban a helyzetbe került, Romániában azonban eredménytelennek bizonyultak a vízszint növelése érdekében megvalósított intézkedések. A csernovodai atomerőmű, amely a Dunát Konstancánál a Fekete-tengerrel összekötő mesterséges csatornára települt, ahol a meder mélysége jóval kisebb, mint a Duna másságában, a folyó főágában elsüllyesztett több bárkával sem tudta érdemben növelni a vízszintet és fenntartani a termelését. A paksi intézkedések és a jelenlegi munkálatok megismerése mellett a román delegáció megbeszélést folytatott az Országos Vízügyi Szolgálat helyszíni munkálatokat irányító szakembereivel, valamint találkozott az Országos Atomenergiahivatal elnökével és elnök helyetteseveivel is. A szakemberek egyöntetően hasznosnak találták a konzultációt, és megállapodtak a tapasztalatok, műszaki megoldások további kölcsönös megismertetésében. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus Pálfi Katalinnak beszélt a részletekről.
2: 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. 1 órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt, nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát, ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a diák önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben, tehát mindig vannak jó ötleteik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Robert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Skelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Robert az összejövetel után így nyilatkozott rádiónknak.
3: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
4: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér egyéniség, vagy akár több is. De hogy látod itt az OSE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
3: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Fox FM. Összekör.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az